Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szent László templom tornya 83 méter magas. Ezzel Budapesten a legmagasabb. Csak a Szent István bazilika 96 méter magas kupolája magasabb nála. A templomtorony előzetes bejelentkezés után látogatható, az erkély szintig lehet felmenni, ahonnan megcsodálhatják a panorámát. Tiszta időben a Szabadság szoborig is elláthatunk, és megfigyelhető, hogy a Szent László templom közel egy magasságban fekszik vele. Ez nem meglepő, hiszen Kőbánya hegye, az Óhegy tengerszint feletti magassága 147 méter, ami valóban összevethető a 235 méter magas Gellért hegyel és a 175 méter magas Várhegyel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A nyulak szigete a Margit-sziget régi elnevezése. Bár valóban élt néhány nyula hatalmas zöld területen, a név valószínűleg elírás vagy félrefordítás eredménye. A fáradt fordító vélhetőleg leporumnak, vagyis nyulaknak olvasta a latin leprorum, vagyis leprások szót. A régi városokban, így Velencében is szokás volt, hogy a fertőző betegeket egy-egy városhoz közeli szigetre terelve ápolták. Egy időben a Margit-sziget is betölthetett ilyen szerepet. A későbbi korok azonban szívesebben emlékeztek idilli, nyulacskás helyként a ma is kedvelt, parkos ligetes területre. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd jelenlegi helyére Budapesten már 1908-ban javaslatot tettek egy híd építésére, de az illetékes állami szervek akkor fontosabbnak tartották, hogy Óbudán létesüljön egy újabb átkelőhely. Az első világháború miatt a kérdés lekerült a napirendről, noha az igény továbbra is fennállt. Az építést végül az 1930. évi 11. törvény rendelte el. Utóbbiban határozták meg azt is, hogy a kormányzás jubileumának tiszteletére Horthy Miklós nevét kapja meg az építmény. A II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok ezt az átkelőt is felrobbantották. Az újjáépítést követően azonban már az új, jelenleg is használt néven adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A miniszterelnök felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte. Az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszky Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Save Your City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Román Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be. Ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Turánszkiné Gál Erzsébet a budapesti Gellért-hegyen álló szabadságszobor modellje. A vidékről érkezett, mindenki számára ismeretlen Erzsébetet Kisfaludi Stróbül Zsigmond, a szobrot készítő művész választotta modellnek. A lánynak komoly áldozatokat kellett hoznia, le kellett vágatnia a haját, és hetekig kellett állnia egy ventilátor szelében. A szobor eredetileg a felszabadulási emlékműnevet viselte, és 1947-ben került a helyére, és évtizedekig több az itt állomásozó szovjet csapatokra utaló elemet is tartalmazott. Ezeket 1992-ben elszállították. Így nyerte el az emlékmű a mai alakját. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitás, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar film története 1896-ban vette kezdetét. Ebben az évben voltak az első vetítések, és ekkor nyitották meg az első magyar filmszínházat, az Ikonográfot az Andrássy úton. De a vállalkozás érdeklődés hiányában bezárt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A miniszterelnök felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte. Az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszkij Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Save Your City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Roman Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország királyai Szent Istvántól Szapolyai Jánosig ugyanarra a helyre, az egykori székesfehérvári Nagyboldogasszony bazilika altemplomába temetkeztek. A fehérvári bazilika sok jeles esemény, koronázás, esketés, temetkezés helyszíne volt. A koronázó templom a török időkben és a visszafoglalás során elpusztult. Maradványainak feltárásakor a többszörösen kifosztott és feldúlt királysírok közül csak harmadik Béla és felesége antiohiai Anna földi maradványait tudták azonosítani 1848-ban. Ekkor került a királyi pár a Mátyás templom kriptájába. A díszes nyughely kialakításához Ferenc József is hozzájárult. Az uralkodó imádkozott is a királyi pár sírjánál.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kis Háros szigetet, eredeti nevén Fácán zátonyt, normális esetben állandóan víz veszi körül. Ennek köszönheti védettségét és viszonylagos érintetlenségét. 1999 óta természetvédelmi terület, tilos belépni rá, sőt még csónak sem köthet ki a partjainál. A sziget zátonyként született a folyószabályozások következtében, valamikor a 20. században. A szigeten található legidősebb fa körülbelül 40-50 éves. Ez a kis sziget mindössze 400 méter hosszú, legnagyobb szélessége 100 méter. Az áramlási viszonyok miatt valószínűleg teljes egészében a parti ártérhez fog csatlakozni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kisterületi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Vasúti híd, Budapest egyik vasúti hídja. Ez az átkelő Magyarország legfontosabb és legforgalmasabb vasúti összeköttetése a Dunán, melyen az országon áthaladó vasúti forgalom túlnyomó része folyik. Ferencváros és Kelenföld állomások között már 1877 óta áll híd. Az első építmény azonban a növekvő vasúti forgalom és a nem megfelelő anyagminőség miatt idejekorán meggyengült, ezért 1913-ban újat építettek, ami azonban a II. Világháborúban megsemmisült. A háború után egy félállandó úgynevezett K-hidat építettek. A jelenleg is használt szerkezetek 1948 és 53-ban készültek el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A miniszterelnök felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte, az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszkij Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Save Your City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Roman Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ első közparkja a budapesti Városliget. Az egykori mocsaras területet Mária Terézia parancsára feltöltötték és fákkal ültették be. A park ebben az állapotában nem volt alkalmas nagyobb építkezésekre. A 19. század végére a fák között sétautak alakultak ki, ezzel pedig a sok főúri diszkert mellett megszületett az első szabadon látogatható közpark. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hősök terén, a millenniumi emlékmű helyén korábban egy Ybl Miklós által tervezett ivókút állt. A hévizes kutat a bányamérnök Zsigmondy Vilmos kezdte fúrni 1868-ban. A víz 970 méter mélyről érkezett a felszínre. A kút fölé épült az úgynevezett gloriett, egy hatszögletű fedett terasz, aminek a közepén egy 24 méter magas zászlótartó rúd állt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Nem csak, hogy minden, ami kultúra, hanem minden, ami szépség, és minden, ami jövő. Hedri Mária nyilván kíváncsian néz rám, hogy miért hozom előre a jövőt. Egyrészt jó reggelt kívánok, írónő.
2: Jó reggelt kívánok.
1: És akkor most az írónő domináljon, bár nagyon jól tudom, hogy amikor Klebersberg Kúriáról van szó, meg Kastélyról van szó, akkor mindig a programokkal jön elő nagyon szerényen. De hát azért beszélgettünk mi már a Borbáláról, meg beszélgettünk az árnyéksorsról. Ezek mindig a színpadi adaptációk kapcsán jöttek elő, de hát ezt előbb meg kellett írni. Mi a gyerekek sorsa? Ezt mindig megkérdezem, hogy az író kiadja a kezéből, és onnantól szabad pléde, vagy azért törődik a darabokkal, például az Árnyék sorssal, ami holnap látható a Pesti Viradóban.
2: Speciál az Árnyék sorsnak minden előadásán ott voltam. Hát mert érdekel, nagyon jók a színészek, Majziket itt zseniális a Sarolt a szerepébe, és az ember úgy végigköveti, hogy egy színészbe hogy érik meg egy szerep például, és mindig más, és egyre jobb, és nagyon izgalmas történet az egész így.
1: Petneházi Attila valamit beleszól, változtat, vagy működ?
2: Nem. De ő is, hát ő jelen van nyilván, mert ő is játszik a darabban, de például a Borbálát is ő rendezte, és ő minden előadásra elmegy saját jó szántából, nincs kirendelve, nem kell neki, de ő megy és követi az előadást, és ott viszont mindig korrigál, és jelzi, hogy most ez jó volt, vagy itt másképp, vagy minden ő a Gajdó Delinkével tényleg így végig viszi a igazot, hogy a Delink az ő pigmalionja, mert annyira tényleg vele él ebbe a szerepbe, és csinálják.
1: Amikor Borbálát mondunk, akkor Nádasdy Borbála életének egy szeletéről van szó, amikor az Árnyék sorsról beszélünk, akkor Sarolta, ugye? Klebersberg Kunóné Botka Sarolta élete az, ami holnap is például a Vigadóban látható, de amiről beszélgetünk, az egy könyvről beszélgetős program. Mircse Zsuzsa ül majd Máriával szemben, és előttük egy szép színes könyv, a Kastély titkos lakói. Már dörzsölöm a tenyerem, mert én jó gyerek vagyok. Kifejezetten gyerekeknek szól a könyv?
2: Ez kifejezetten mesekönyv.
1: Mesekönyv?
2: Ez igazi, klasszikus mesekönyv.
1: És mi ez a bizonyos kastély? Csak nem?
2: A Klebersberg kastélyról van szó. Ez az épület, ez a Klebersberg házaspárnak az otthona. Tehát ez az a bizonyos szalon, ahol csináljuk a rendezvényeket, és ez az egész mese történet úgy jött létre, hogy nagyon sok érdekes szobor, faragás, minden tárgy van a kastélyban, és úgy szó-szót követett, és akkor az én igazgatom, a Szollár Péter így feldobta, hogy kéne egy gyerekeknek való valamit csinálni, és akkor így jött az ötlet, hogy akkor kell ebből egy mesét írni. Nekem ez így nagyon, nagyon kedves feladat. Én nagyon szeretem így a dolgokat így összekötni.
1: Most félre mondom, de a Mérges Galóca is ezt bizonyította, ugye? A gyerekekhez való, a mesékhez való viszonyt,
2: igen.
1: Na félbeszakítottam, Mária, bocsánat, de én vagyok a rossz zöld manó. Egy jó zöld manót kérek.
2: A jó zöld manó, az már egy másik könyvemben is szerepelt, a Toboz mesékbe, és valahogy így nagyon megszerettem ezt a figurát, a zöld manó, egy zöld bogár tulajdonképpen, amelyik adott helyzetekbe, amikor a gyerekek közelébe kerül, és mesét kell varázsolni a gyerekeknek, akkor hirtelen átváltozik zöld manóvá. És ez a zöld manó itt ebbe a kastély titkos lakóiban is, ő lesz tulajdonképpen ennek a cselekménynek a mozgatója. Tehát ő viszi az egész társaságot körbe a kastélyban, meg a kastély kertbe, be, és így módon kerül bemutatásra maga a kastély. Tehát ez egy ilyen cseles dolog, hogy a gyerekek is a Klebersberg házaspárnak az otthonát ilyen módon, szóval így kötve, mesefigurákhoz kötve megismerjék, meg a szülők is. Tehát lehet aztán majd egy olyan játékot csinálni később, hogyha elolvasták a könyvet, hogy eljönnek, és végig kell nézni, hogy tulajdonképpen melyik figura melyik is, amelyik megelevenedett.
1: Ugye jól érzem, hogy lesz ebben, és van ebben történelem is.
2: Történelem ilyen értelemben nincs.
1: Tehát nem, szigorúan nem, de hát csak...
2: Nem, szigorúan nem. Hát annyi van, hogy... Hát van egy királynő, de hát ő királynő, a mesébe a királynő, aki a kovácsoltas kapu felett van a valóságban, de ez is csak egy szimbólum, tehát azért nem adott királynő, hanem legalábbis nem tudunk róla, hogy melyik királynő van ott megmintázva, meg van egy kis sárkány, aki a mesébe aztán a Sambuka lesz, aki a Csilláron akar hitázni, mert ő egy ilyen kis sárkány, és bele is gapajodik a Csillárnak a különböző kis kövecskéibe, és aztán majd ki kell szabadítani. Hát ilyen kis történetek vannak benne.
1: 21. században Mária, tehát szóval nem létezik látvány nélkül semmi, és ezért is kell, hogy Kállai Nagy Krisztina rajzait mondjam, illusztrációit mondjam, hogy mondjam?
2: Hát illusztrációi, és a Krisztának én nagyon szeretem az ő vizuális világát, meg a színvilágát. A másik mesekönyvemet is, a Zöld Manósat, azt is ő csinálta, ő illusztrálta, tehát mi már ilyen szerző páros vagyunk lassacskán, és én ragaszkodtam hozzá, hogy ezt is ő rajzolja meg, és nagyon, nagyon jól el szokta találni, mert azért ez nagyon fontos, hogy egy mesefigura nem is általános, szóval ezek mind nagyon speciális figurák, mivel az egész helyzet nagyon speciális, hogy a szobrok megelevenednek, meg stb. A vázáról lelép egy leányzó, akit majd Jászminnak hívnak, ő lesz a barátnője a húsvér kislánynak, mert van benne egy igazi emberszereplő.
1: Lili.
2: Nagyon szükséges volt, mert különben nem lett volna teljes az egész társaság, és szóval ezek nagyon fontos dolgok, hogy az egésznek a karakterét, meg a humorát az illusztrátor észrevegye, és visszaadja, és a Kriszta ezt meg tudja tenni. Hát itt van például ez a maga a borítónak a rajza, hogy ez is én Tündérinek tartom egyébként ezt a rajzot, hogy a Pegazus, a fehér ló, és rajta a hátán az egész társaság, és ott keresik ezt a bizonyos kincses mesekönyvet a Faodúba, ahol aztán majd, de nem árulom el, mert tessék elolvasni a könyvet.
1: Hedri Mária, a kastély titkos lakói, így keressék, egy Pegazussal, egy fehér Pegazussal, amin ül elől egy Zöld Manó, és a többi szereplő pedig a háta mögött, alul pedig ott van maga a kastély, és ez a kastély pedig legyen holnap után, azaz csütörtökön este 6-kor a Klebersberg kastély, és ott a szalomban nyilván megtalálják majd Máriát mindig, de Mircea Zsuzsát ezen az esten biztosan, mert hogy ő beszélget majd Máriával a könyvről. Én nagyon szépen köszönöm, remélem nem aggódtuk túl,
2: köszönöm,
1: ezt, jó?
2: Köszönöm szépen, a Pegazus egyébként az egy szárnyas ló.
1: Ja, ne fordítom, jó? Nekem még megvolt ez, vagy én még így képzelem előtt, és nagyon jó, hogy elképzelem. Mária, nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm én is.

A reggeli Express főváros centrikus program ajánlata mind-mind egy-egy nappal foglalkozik, amik rendkívül fontosak egyrészt a magyar kultúra életében, másrészt, és ez a második része pedig a gyerekek életében. Kezdjük egy gyereklelkű alkotóval, Kocsis Zoltánnal. A Magyar Klasszikus Zene napja, mint minden évben, ezúttal is a hazai muzsika ünnepe, ugye Kocsis Zoltán születésének évfordulóján. Szombatról beszélünk, egy szombati koncertről, 7:30 Zeneakadémia. Nagy terem, a klasszikus értékeket Liszt és Kodály, az Ave Maria és a Magyar Népzene sorozata képviselő, persze Kocsis átiratában, de Perényi Miklós hangszerén felhangzik majd Doknányi Ritkán hallható remeke a hangversenydarab csellóra és zenekarra is, kortárs opuszként pedig Gyöngyösi Levente műve, a Missa Vanitas Vanitatum zárja a műsort. A Nemzeti Filharmonikus Zenekart és a Nemzeti Énekkart Vashegyi György vezényli, a vokális alkotásokban Nagy Anna Sára, Dékán Jenő, Gáspár István, Csővári Csilla és Cserményi Zsombor énekel majd. Ugye a Nemzeti Filharmonikus Zenekar vokális testvéréről, a Nemzeti Énekkarról is beszélgettünk, de még egyszer az időpont a Zeneakadémia nagy terme, szombat este 7:30, in memoriam Kocsis Zoltán. De akkor legyünk vidámabbak egy picikét, és nézzünk sok-sok gyereknapi programot, amiben beletartozik az összeköttetés, mármint a generációk közti összeköttetés. A hétvégén volt Ternovszky Béla születésnapja, ő nagyon jól van, és mi nagyon jól tudjuk, hogy a Macskafogó alapmű, úgyhogy tessék megnézni az Új Buda Kert moziban a Macskafogót, ez a Kelenbölgyi Közösségi Házat jelenti, és ez egy tulajdonképpen nyertes projekt azért, hogy a fiatalabbak is megismerkedhessenek a balettban táncoló és oda visszatérni szándékozó patkányokkal, illetve safranekkel, meg hát mindenki pokiójában el kell jutni, hogy azokat a bizonyos terveket megtalálják. De az Új Buda Kertmozik program sorozat azért ennél több, lesz képfaragó műhely, élő mohás, fotós workshop, tehát korabeli fotók a moziról és kertjéről, és ezeknek élő mohákkal adnak majd új életet természetesen a gyerekek, akik szárnyalnak majd szinte szó szerint, mert a budaörsi repülőtér is várja őket a különleges élményekkel. Én próbálom megnézni, hogy ugye nem repülésekkel és kidobásokkal, nem sétarepülési lehetőségekkel, meg katonai kiállítással, ugrálóval, gasztró udvar, hát nyilván az apukák kedvéért, de az MVM Gyereksziget is oda költözik, úgyhogy hála Istennek nem csak a repülhetnéküket élhetik ki, és még egy nagyon fontos, ha már ma foglalkozunk Rejtő Jenővel, ezen a napon május 31-én lezárják a Rejtő Jenő utcát, és egy vidám gyermeknappal várják a családokat, meg a rejtő szerető felnőtteket, ha vannak köztük, úgyhogy a Magyar Színház ajándék ez Paulings zenekarral, Schitz Productionnel, arcfestéssel, drámajátékokat, mégiscsak egy színház, úgyhogy keressék ott, ahol egyébként a Ruminit szokták keresni, és a Rumini is megmutatja majd magát. Minden gyereknek nagyon-nagyon boldog születés, nem gyereknapot kívánok, és természetesen egy jó ízű, nem szomorú emlékezést Kocsis Zoltánra, mert hogy ez is rendkívül fontos. Úgyhogy legyen ilyen, legyen jó a Magyar Klasszikus Zenenapja, illetve a gyermeknap mindenhez. Jó gyerekeket, jó muzsikát és jó szórakozást kívánunk!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a nyári meleg. Több ügyben is vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány. Közösen lép fel az asbesztszennyezés ügyében a magyar és az osztrák kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Magyar Péter megerősítette, hogy csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják. Költségvetési biztos felügyeli majd az MTVA és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság működését, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán hangsúlyozta, erre a törvényes működés és a gazdálkodás garantálása miatt van szükség, mivel a tavalyi zárszámadás alapján mindkét szervezet beszámolóját aggályosnak találták. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte, az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő aszbesztszennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport kedden kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Rendkívüli hőség sújtja Európa több részét. Franciaországban már heten meghaltak a napok óta tartó kánikula miatt. Öten vízbe fulladtak, ketten pedig sportolás közben vesztették életüket. Több nyugati megyében 38-39 fok lesz a következő napokban. Nagy-Britanniában is megdőlt a májusi meleg rekord. Londonban 35,1 fokot mértek. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban dr. Kovács András, plasztikai sebész. Szervusz András, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz Edina, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Majdnem azt mondtam, hogy zenész is. Ez nem teljesen fedi a valóságot, de valamelyest mégiscsak, tekintve, hogy te azért kikapcsolódásként zenéket is alkotsz.
2: Hát jó, most belecsaptunk a közepébe egyből a dolgoknak. Igazából zenés semmiféleképpen nem vagyok, ugye ahhoz zenei szaktudásnak kellene, hogy legyen az embernek. Bár én is emlékszem arra, amikor fiatal koromban, ugye a szüleim nagyon szerették volna, hogy valamilyen hangszeren játszak, és természetesen eleinte beirattak zongorára, ahova egyszerűen nem engedtem el a korlátot, és azt mondtam, hogy én zongorázni már pedig nem fogok. Majd pedig akkor mondták, hogy hegedülni kellene. Úgyhogy nyilván egy-két órán sikerült részt vennem, ahol ugye a kottarajzolások és hasonlók voltak. Azonban nem annyira tetszett, és hát ugye nyilvánvalóan fiatalabb voltam, és nem tudtam felállni és eljönni, úgyhogy viselkedésbeli dolgokkal vágtam ennek véget, és azt mondta a zeneoktató, hogy nem biztos, hogy nekem inkább kössenek le valami küzdősporttal, és inkább arra járassanak, mert lehet, hogy az energiáimat jobban le tudnám vezetni. Úgyhogy sajnos zenélni nem tanultam meg, egyébként mai napig bánom, mert utólagosan visszagondolva szerintem a hegedű az egy nagyon szép hangszer, és nagyon-nagyon bánom, hogy akkor ezt nem forszírozták jobban, de igen, hát ismert az, hogy én is, mint mindenki, ugye én nem csendbe szeretek operálni, hanem zenét szoktunk hallgatni, ezt a legtöbb paciensem egyébként már főleg, akiket ugye helyi érzéstenítésben operálunk, ő náluk szoktam játszani ezeket a zenéket, és alapvetően a zenei ízlése mindenkinek egyedi, hát nálam is ugyanezt el lehet mondani, én nagyon szeretem a magyar népzenét, a magyar verseket és a hasonló dolgokat, úgyhogy hála a jó Istennek, hogy azt a korszakot érjük, és abban a világban vagyunk, hogy internet segítségével, meg ugye különböző AI programokkal már le tudom komponálni azokat a zenéket, megadva, ugye lepromptolva, ahogy szoktuk mondani, azokat a sorokat, azokat a zenei hangszereket, azokat az énekhangokat le tudom promptolni az, hogy milyen hangzásba, milyen mélységgel kiénekeljen és mit, és azt is, hogy milyen hangszerek legyenek kísérve, milyen sebességgel. Úgyhogy szerintem ez egy fantasztikus dolog, hogy az ember igazából saját maga képére és a saját szórakoztatására tudja ezt használni, és egy még kellemesebb és aktívabb lépkört tud saját magának teremteni, akár munka közben is.
1: Tehát akár operáció közben ugye a paciensek is hallják nyilván.
2: Így van, így van, és egyébként nagyon fontos szerintem elmondani, hogy a pacienseim, akik ezt hallgatják, általában be is szoktak követni a különböző zenei megosztó fórumokon, és látom azt, hogy a követő szám, illetve a hallgatottság ezeknek a számoknak emelkedik, mert van, akinek szintén ez tetszik.
1: De ugye azért az időd nagy részét mégiscsak a sebészet, pontosabban a plasztikai sebészet teszi ki, és jóval kevesebbet a zeneszerzés.
2: Hát általában a éjféltől hajnal kettőig tudok ezen aktivitásomnak hódolni, és ezt nagyon-nagyon szeretem. Egyébként engem is kikapcsol az embernek, mindig azt mondom, hogy a munka mellett muszáj találnia valamit, ami egy kicsit kellemesebbé, és el tudja terelni a gondolatait arról, hogy folyamatosan abban legyen, amit valamilyen szinten mindennapi tevékenységek során végez, és igazából itt tényleg az, hogy tudok valamit kreálni, hogy teljesen kikapcsol, és nekem ez fontos, és én ezt szeretem, hogy egy picit másra is tudjak gondolni. Úgyhogy igen, mindenféleképpen azt mondom, hogy mint a könnyű búvárkodás, a snorkelezés, vagy mint a snowboardozás, ugyanúgy ez az online tevékenység, ez szintén kikapcsol, és én ezt rendkívül szeretem.
1: Ez is az életednek a része. Így jelentős van. Része egyébként? Tehát egyre nagyobb teret követel?
2: Általánosságban elmondhatom, hogy ezt esténként szoktam csinálni, főleg amikor van rá időm. Nyilvánvalóan, amikor nem a másnapi műtétekre készülök, vagy éppen nem online tréningeket hallgatok, van, amikor egyszerűen csak tényleg azt szeretném, hogy egy kicsit kikapcsolni. És olyankor általában ezt szoktam csinálni, de most már elmondhatom, hogy megjelent a 9. album is, ami nagyon nagy mérföldkő, és az első önálló videóklipet is sikerült megcsinálnom szintén AI segítségével. Úgyhogy tényleg, ahogy látjuk azt, hogy mondjuk akár a plasztikai sebészetről, hogy hátfordulunk, hogy most már vannak klinikák, ahol ugye AI-jal tervezik meg, hogy egy műtétnek milyen eredménye lehet. Ami egy picit azért is visszás, meg azért veszélyes, mert hogyha a paciensnek van egy kép a fejében, hogy ő milyen eredményt fog kapni, és ez nem teljesül, vagy mondjuk nem úgy sikerül a műtét, akkor ez mind a beavatkozó felé, mind pedig a paciens felé egy kellemetlenség lehet, hiszen nem azt fogja látni, amit előzetesen megterveztek. Úgyhogy nagyon csinyán kell bánni az AI tervezésekkel, mondjuk műtéteknél, viszont ha már tovább megyünk, megtanulunk, akkor tényleg tovább lehet képszerkesztés. Emlékszünk arra, amikor régen ugye FaceApp-pal, mindenki ismeri, vagy Photoshop-pal lehetett végig követni, hogy mennyi ideig ülnek az emberek, a programozók, a különböző szoftver használók, és egy képet, egy fotót, vagy akár egy fotózás során, egy retusálás során mennyi munka volt mondjuk egy Playboy fotózásnál összerakni, volt, amikor a köldöke is hiányzott a kedves lánynak, és ez kikerült, tehát nagyon érdekes volt, ez kicsit vicces is volt. Tehát tényleg az, hogy mennyit foglalkoztak azzal, hogy egy fotóból, egy képből az emberek számára kiadható produktumot gyártsanak. És ugye tökéletesebbnél tökéletesebb nőkre törekedtek, ráncok nélkül, nazolabiális redők nélkül, teltalkak, cserepes száj nélkül, gyönyörű szemöldökökkel, de ez nagyon komoly munkálatokat vett igénybe. Most meg vannak a különböző programok, egyszerűen az emberek beviszik a saját fotójukat, írnak egy promptot, és a net egyszerűen már megszerkeszti azt, amit régen órákig csináltak a különböző retusáló emberek. Úgyhogy érdekes az, hogy milyen szinten fordul a világ, és egyre inkább lehet azt látni, hogy még régen előtérben kerültek a tökéletesség, redőmentesség, ráncmentesség, teltségek, addig most már csak úgy tudják eladni az AI produktumokat, hogy megpróbálják humánosítani. És ez mit is jelent? Szeplőket tesznek fel, pattanásokat tesznek fel, pici arcpihéket tesznek fel, hogy minél inkább reálisnak tűnjön a kép.
1: Hogy közelítsen a valósághoz. Hát mert így ugye van. Mi azért alapvetően a valóságban vagyunk, mi is itt ülünk ugye most ketten a stúdióban. Jövünk is vissza, folytatjuk a beszélgetést, például arról, hogy vajon Budapest mennyire diktálja a trendeket. Jövünk vissza dr. Kovács András plasztikai sebésszel.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban dr. Kovács András, plasztikai sebész. András, hogy látod, hogy azért egyre több plasztikai beavatkozás lehetséges, tágulnak a lehetőségek, vajon Budapest mennyire diktálja a trendeket? Lehet erről beszélni?
1: Magyarországon belül, hogyha vesszük, akkor Budapesten centralizálva van ez a beavatkozásoknak a összessége, hogyha úgy vesszük. Tehát vidéken is vannak plasztikai sebészek, különböző nagyobb városokban, Nyíregyházán, Debrecenben, Győrben, Szegeden, Pécsen sorolhatnánk, de mégis szerintem koncentráltan Pesten fordul elő a legtöbb klinika, és a legtöbb plasztikai sebész is, hát ez nem is csoda, hiszen Budapesten közel 2 millió ember él, míg hogyha vesszük, hogyha jól tudom, akkor Nyíregyházán talán 200 000. Tehát azért nem mindegy, hogy most 200 000 emberre jutunk 100-an, vagy pedig 2 millióra van 100 plasztikai sebész, aki a különböző beavatkozásokat elvégezheti. Úgyhogy igen, szerintem nagyon szoros a verseny, és Pesten valamilyen szinten rá is vagyunk, bocsánat, Budapesten, rá is vagyunk kényszerítve arra, hogy minél inkább fejlesszük saját magunkat, és minél inkább egy picit többet tegyünk hozzá, picit finomítsuk a technikáinkat, nem titok az, hogy ugye nagyon sokunk eljár különböző külföldi képzésekre, és mondjuk olyan dolgot tanuljunk meg, amit itthon mondjuk nagyon kevesen, vagy azt is mondhatnám, hogy senki nem csinál. Tehát mi is kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen trendek vannak a nagyvilágban, és valahogy Budapesten ezt le is kell képeznünk, mert az emberek specifikusan keresnek már, hogy milyen beavatkozásokat szeretnének. Ott vannak például, tényleg mondom azt, hogy vidékről is feljárnak Budapestre többen, akár műtéteket végezni, de akár vidéki plasztikai sebészek is van, hogy feljönnek Budapestre operálni. És akkor ott van a másik ember rész, akik pedig elmennek vidékre, mert éppenséggel ott találnak valami olyan szakember, akikkel szeretnék, hogy a műtétet elvégezzék. Tehát nagyon nagy a fluktuáció, és mondhatni azt, hogy nekem is volt már Ausztráliából paciensem, Amerikából paciensem, rengetegen jönnek Ausztriából, vagy rengetegen jönnek Angliából haza, mert valamilyen szinten az is köztudott tény, hogy azért a műtétek, amelyeket itthon végzünk, európai viszonylatban még mindig, ha mondhatom ezt, olcsónak számítanak ahhoz képest, hogy külföldön mondjuk ezen milyen ára van. És akkor most ne beszéljünk Törökországról, ahol még van, hogy a magyar árak alá is alá tudnak menni, mert ugye az is egy nagyon nagy turista paradicsom ilyen esztétikai beavatkozások tekintetében, de mégis azért Magyarországon Budapest az, ahol szerintem a legtöbb plasztikai sebészeti beavatkozás történik. Lehet látni azt, hogy a különböző kardessienek, meg mindenki már beszámol a különböző műtétjeikről, és hogy milyen árakon mozognak ezek a műtétek. Hát én múltkor teljesen ledöbbentem, megnéztem, egy arcplasztika 150 000 dollár és 300 000 dollár között mozog a nagyobb neveknél kint külföldön.
0: Ha már szóba hoztad a világhírű celebeket, sztárokat, akkor ők mennyire diktálják a trendeket? Tehát a nők mennyire tekintenek rájuk követendő példaként, illetve ez egészséges-e, hogy nem tudom, valaki másra szeretnék hasonlítani?
1: Nem is másra szeretnének hasonlítani, hanem az eredményeiket szeretnék saját magukon viszont látni. És ezért az emberek kutakodnak, keresnek, és nyilván vannak felkapott, ahogy te is mondtad, trendek, amiket az emberek el akarnak kezdeni követni. Tehát régen ugye mi volt? Volt az arcplasztika. Nem mentek ennyire bele, hogy akkor ez most csak a bőrből veszünk ki, most helyi érzéstelenítésben, most smash liftet kap, smax liftet kap, vagy éppen egy deep plane face liftet kap. Tehát régen elmegyek arcplasztikára. És valamilyen szinten ez jó is volt, meg rossz is volt. A rossz része ennek az volt, hogy az emberek torkán sajnos mindent le lehetett nyomni, és el lehetett adni viszonylag egyszerűbben elvégzett műtéteket is, nagyon nagy füst és tömjén közepette, hogy ez mennyire jó lesz. És ott van a másik oldal, hogy most már az emberek utána tudnak nézni, és specifikusan tudnak keresni, és akár utána is tudnak nézni, hogy mi a különbség a különböző műtéti típusok között. Tehát meg tudom azt mondani, de nyilván a konzultáció is ezért fontos, meg az utánolvasás, mert én is egyre inkább veszem azt észre, hogy a paciensek felkészülten jönnek beszélgetni. És tényleg van, aki azt mondja, hogy nem is olvasott utána, mert tőlem szeretné hallani, viszont vannak azok az emberek, akik szakspecifikusan specifikusan kérdésekkel jönnek, hogy magukban még azt a pár dolgot, ami nem tiszta és nem evidens, azt így kivilágosodjon. És tényleg látom azt, hogy van, aki tényleg tudja azt, hogy mit szeretne, mifelé megy, és specifikusan meg lehet tervezni a műtétet. Ugyanakkor azt is látom, hogy aki nagyon aprólékosan szeretne minden résztet és minden egyes lépést megtervezni a saját műtétjével kapcsolatban, ez nem biztos, hogy jó, mert azok az elvárások, tehát nem számítja bele a humán faktort, nem számítja bele a sebgyógyulást, nem számít bele az, hogy hogyan fog a szervezete adaptálódni, hogy milyen lesz a hegeselése, mert ő egy bizonyos képet akar látni saját magán, amit valahol látott. És tudjuk azt, hogy a paciens hozzátesz 30%-ot, mi hozzáteszünk 30%-ot, és 40% a szervezetnek a gyógyulási képessége, hegesedési hajlama, szövet térben történő reakciók, amelyek szintén hozzá fognak tenni az eredményhez, ami előre nem befolyásolható.
0: Uh-huh, tehát akkor vannak olyan faktorok, amikre nincs igazán ráhatásunk, vagy ki tudja, hogy mitől függ.
1: Így van, még ott vannak a különböző betegségek, hogyha veszünk, tehát nem mindegy, hogy valakinek van egy magas vérnyomása, nem mindegy, hogy valakinek van egy cukorbetegsége, mert ezek is a sebgyógyulás, ezek kimutatott tények, hogy befolyással lesznek, és nem beszéltünk még akkor az igencsak mostanában előtérbe kerülő injekciós fogyasztószerekről, amelyeket tudjuk, hogy az étvágyat elnyomják, és ezáltal rengetegen tudnak akár, most nem ott a zöldtea kapszulákra gondolok, meg a különböző tévékben forgalmazott reklám közötti termékekre, hanem tényleg azokra az injekciós gyógyszerekre, neveket nem fogok mondani, amelyektől 30, 40, 50 kilót is lehet akár fogyni. Csak ne felejtsük el, hogy azáltal, hogy nem viszünk be megfelelő tápanyagot, nem tudjuk, hogy a felszívásra, tudjuk azt, hogy a felszívás sem lesz tökéletes ezektől a gyógyszerhatásoktól, mert van, ami kimutatott, van, ami nem. De láttam már én is olyat, aki ilyen injekcióktól fogyott, megoperáltunk, mert nem mondta el, és a seb gyógyulása az Istenért nem akart olyan ütembe menni, ahogy egy normál esetben ez elvárható lenne.
0: Uh-huh. Tehát rengeteg tényező van, ami befolyásolja a gyógyulást. Jövünk vissza, vendégem dr. Kovács András, plasztikai sebész.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a nyári meleg. Több ügyben is vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány. Közösen lép fel az aszbesztszennyezés ügyében a magyar és az osztrák kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Magyar Péter megerősítette, hogy csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják. Költségvetési biztos felügyeli majd az MTVA és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság működését, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán hangsúlyozta, erre a törvényes működés és a gazdálkodás garantálása miatt van szükség, mivel a tavalyi zárszámadás alapján mindkét szervezet beszámolóját aggályosnak találták. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte, az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő aszbesztszennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport kedden kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Rendkívüli hőség sújtja Európa több részét. Franciaországban már heten meghaltak a napok óta tartó kánikula miatt. Öten vízbe fulladtak, ketten pedig sportolás közben vesztették életüket. Több nyugati megyében 38-39 fok lesz a következő napokban. Nagy-Britanniában is megdőlt a májusi meleg rekord. Londonban 35,1 fokot mértek. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban dr. Kovács András, plasztikai sebész. András, mit gondolsz, hogy vajon más igények jelennek meg a beavatkozásokat, illetően egy nagyvárosban, mint mondjuk vidéken?
1: Szerintem az emberek problémái javarészt ugyanazok, hogyha lehet ezeket egyáltalán problémáknak nevezni. Igazából, hogyha megnézzük, minden nő előbb-utóbb ugyanazokat a dolgokat fogja észrevenni a saját arcán. Elkezd megereszkedni a felső szemhéja, táskák vannak az alsó szemhéjak alatt, elkezd lógni az arca, a állíven lévő ugye kis kutyapoffi, ami egyébként Prigio Fatpadnek hívunk, elkezd megereszkedni, a nyaka előre esik, és szépen sorolhatnánk. Elkezdenek ráncok megjelenni, elkezd a bőr a nedvesség tartalmából veszíteni, tehát elkezdenek az emberek, a nők, a férfiak öregedni, és ez mindenkit zavarni fog előbb-utóbb, és ugye nyilván mindenki mást emel ki saját magán, hogy mi az, ami őt leginkább zavarja. Na és akkor specifikusan elindul a keresés, hogy mit is lehetne csinálni. Ugye nyilvánvalóan mindig azt mondom, hogy a kozmetikusok, a kozmetikai kezelések baromi fontosak, hiszen bőrminőségi javítást, illetve a bőrnek a egy bizonyos szintig való karbontartását, azt igenis a kozmetikusok elvégzik, és nagyon jól csinálják. Most nem menjünk bele a szakmai irányelvekbe, hogy kinek mi a kompetencia határa, mert ezt szerintem mindenki tudja, ez ennyi téma van róla, és mindenkinek tisztában kell vele lenni, hogy ki mit csinálhat, kinek milyen végzettséggel kell rendelkeznie. Viszont van, amikor már egy időn ezen túl lépünk, és olyan jellegű problémákat szeretnénk kezelni, ami már mondjuk injekciós terápiák. És ilyenkor ezek a beavatkozásokra ugye szakember fogunk keresni. Nyilván ezt is többször megbeszéltük, hogy Magyarországon szakspecifikus tevékenységet szakorvosi végzettséggel lehet végezni. És ilyenkor jönnek az injekciós terápiák, botox, hyaluronsavas töltések, amelyek szintén bőrminőséget, volumenizációt, izom munkának a korlátozását vagy befolyásolását végzük, amivel szintén ki tudjuk tolni az öregedés tépő vasfogát, hogyha fogalmazhatok így. Majd pedig, amikor már ezek se segítenek, mert ugye nyilvánvalóan egy bőrfelesleget, azt műtétileg kell megpróbálni eltávolítani, igazából nem próbálni, hanem el kell végezni, és akkor ugye most ne beszéljünk azokról, hogy vannak azok a rengeteg félre irányzatok, amelyek mind megpróbálják a műtéteknek a kivitelezését befolyásolni, vagy éppenséggel meggyőzni az embereket arról, hogy ezekre a beavatkozásra nekik nincsen szükségük. És nyilván valami itt most érdekeket sértenék, hogyha elmondanám, hogy milyen készülékeket használnak, milyen készülékeket pusholnak, vagy nyomnak a ezernyiféle ömlik a Instagramon, Facebookon, a beavatkozásokról, és gyönyörű előtte, utána ugye az előbb beszéltünk, hogy AI-ja gyönyörűen ki lehet akár a hegeket retusálni, akár változásokat lehet hozni egy jó prompt segítségével, de valamilyen szinten, ha csak egyet ki kéne emelnem, és amiről szerintem beszélhetek, habár lehet, hogy érdekeket sér, de fontos elmondani, ez a zsírfagyasztásnak a elvégzése. És miért is nem jó ez a zsírfagyasztás? Miért nem végzünk zsírfagyasztást? Mivel, hogy a zsírsejteket gondoljuk el, megpróbáljuk lefagyasztani. És ugye, hogyha ez nem tökéletesen sikerül, vagy nem megyünk elég mélységbe, vagy csak alapvetően az egész technikát nézzük, mi fog történni? A zsírsejtek megpróbálnak túlélni. És ennek következtében, hogy a zsírsejtek megpróbálnak túlélni, elkezdenek növekedni, a körülötte lévő kötőszövet elkezd megvastagodni, és elkezdenek zsírt felhalmozni, hogy védekezzenek a fagyasztás ellen. És mi fog történni? Kötőszövetes vastagodás, erősödés, majd pedig egy paradox zsírhiperplázia, nagyon szépen hangzik, ugye, amely azt jelenti, hogy megnövekszik a zsírszövetnek a mennyiség és a tömegsége. Tehát pontosan, amit el szeretnénk kérni, annak az ellenkező hatása fog létrejönni, és ha csak egy picit belegondolunk abba, hogyha a zsírfagyasztás működne, akkor nem kéne zsírszívás, hiszen én is vennék egy gépet, felcsapnám a kedves paciensnek a combjára, külső, belső combra, hasára, és gyönyörű szépen lefagyasztva eltűnne a fölösleges zsírszövet. Tehát erről azért is kellett beszélni, mert ez is előtérbe került, ezt is egyre többen használják, egyre többen promotálják, de mindig gondolkozzunk el, hogy a beavatkozásokkal mennyit tudunk elérni pluszba, mert általában a negatív részét nem szokták elmondani.
0: Ez a probléma.
1: Igen.
0: Tehát akkor ez végül is azt az igényt kell, hogy felébressze az emberben, hogy nyomozzon utána, tehát hogy keressen, kutasson valós adatokat.
1: Valós adatokat, amit egyre nehezebb találni, mert ugye mindenki az első dolog, amit megkérdez, az a ChatGPT és a Gemini AI, de alapvetően, ha elmegyünk egy mondjuk egy plasztikai, egy szakorvosi konzultációra, én és a kollégáim mindig nagyon figyelünk arra, hogy elmondjuk a pro faktorokat, hogy mi lehet, hogy lehet, milyen javulást várhat el valaki, hogyan történik egy beavatkozás, milyen eredmény születhet ebből, és itt fontos, nem fog születni, hanem születhet, mert ugye mindenki a legjobbat szeretné, és ott van a kontra oldala, amit mindig el kell mondani a paciensnél, és itt nem győzöm hangsúlyozni például az alsó szemhéjplasztikát, ami az arcon szerintem az egyik legnehezebben gyógyuló, és igazából egy nagyon hosszú műtét, hogyha azt megfelelően végezzük, és ennek a felépülése nagyon nehéz és hosszadalmas lehet, attól függően, hogy a legjobbakat szeretnénk minden egyes paciensnek. Tehát a kontra oldalt nagyon fontos, hogy megismerjük egy lelkiismeretes beavatkozónál, mert akkor fel tudunk készülni egy beavatkozásra. Míg hogyha erről nincsen szó, akkor ott leszünk, hogy a gyógyulás folyamán látunk valamit, amiről nem volt szó, erről nem tudtam, majd mikor visszamegyünk és megkérdezzük, hogy na ez mi, akkor felteszik a kezét, hát hogy ilyen is lehet. Aha. És akkor nagyon kellemetlen az, hogy hát én akkor erről miért nem tudtam.
0: Hát bizony. És aztán keresni kell a megoldást is erre, ugye?
1: Így van, ami így van. És egy problémának a megoldása az mindig sokkal nehezebb, és mindig sokkal költségesebb, mint hogyha primeren jól végezzük el a dolgot.
0: Ez lenne a cél. Így jövünk van. Vissza dr. Kovács András plasztikai sebésszel.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban dr. Kovács András, plasztikai sebész, akivel arról beszélgettünk, hogy vajon Budapest mennyire diktálja a trendeket. De ha mondjuk szűkítjük azt a kört, hogy hol töltünk el sok időt, akkor ugye ez nagyon sokszor a munkahely. Vajon a munkahelyi elvárások azok mennyiben befolyásolják a döntéseinket?
1: Én azt látom, hogy a paciensek egyre nagyobb igénye van mindenkinek a szépségre, és nem csak itt a saját szépségre gondolok, hanem hogy ahova megyünk, például legyen szép autó, legyen szép telefonunk, legyen szép ruhánk, szép sminkünk, szemceruza a rúj, mindenben arra törekszünk, hogy szép dolgokkal vegyük magunkat körül. És az embereknek nyilván financiális keretek között, de mindenkinek igénye van arra, hogy az élettér, meg ahol létezik, amiben időt tölt, az a szép dolgokkal legyen körülvéve. Emlékszünk régen, mondjuk mondom ezt én, a szocializmus idején, mindenkinek ugyanolyan vázája volt, ugyanolyan pohara volt, ugyanolyan szőnyege volt, ugyanolyan lambéria, és mehetnénk végül, mert egy tömeg terméket gyártottak mindenki számára. Azonban most már olyan széles körű range tárul elénk, akár hogyha belegondolunk azt, hogy Kínából miket tudunk rendelni, tényleg bagatel összegekért, tehát szép dolgokkal veszünk magunkat körül. És ugyanez igaz szerintem az esztétikai beavatkozásokra is, és mi az, amit látunk? Tehát régen valóban elfogadott volt az, és sajnos most is vannak egyébként, hogyha külön vesszük, vannak ugye mindig így hívom, hogy az zugtöltő helyek, akik mindenféle engedély nélkül üzemelnek, de viszont azokat is nagyon szépen és nyilván, hogyha külön vesszük, vannak ugye mindig így hívom, hogy az zugtöltő helyek, akik mindenféle engedély nélkül üzemelnek, de viszont azokat is nagyon szépen és nyilván nagyon körültekint

0: akár egy rosszabb környezetben is meg fog kapni. Én mindig azt mondom, hogy Nyíregyházán kezdtem a bőrgyógyászaton dolgozni, és életem szerintem egyik meghatározó bőrgyógyászait sikerült megismernem, nagyon széleskörű tudással egy viszonylag puritánabb helyen, viszont rendkívül szakmaspecifikusan tudták felismerni, és különböző bőrbetegségeket kezelni, és nem a hely volt a fontos, és olyan beteg forgalom volt, hogy elképzelhetetlen, de nagyon okos emberekkel dolgoztunk együtt. Viszont, akkor kanyarodjunk vissza a témára, a szépség és a szép környezet. Aki megteheti, és mondjuk nem akarja végigvárni a várólistákat, amiket remélhetőleg megint csak szűkülni fognak az elkövetkezendő időszakban, azt látjuk, hogy az emberek, hogyha magánellátó helyre mennek, akkor szeretnének igényes környezetbe jelen lenni.
1: Viszont András, egyes szakmákban azért jóval nagyobb hangsúly kerül a megjelenésre. Értékesítő vendéglátás, hát sorolhatnám. Mennyire tapasztaljátok ezt, hogy jóval nagyobb számban jelentkeznek a munkahelyi környezet miatt, a társadalmi elvárás miatt az ott dolgozók?
0: Szerintem, akik humán szolgáltatást nyújtanak, például mondanám akkor megint csak kozmetikusok, fodrászok, pillások, körmösök, vagy elmehetünk olyan irányba is, akik például humán menedzsmenttel foglalkoznak, például sok emberrel találkoznak, és különböző irodai szegmentekben nagy az a megforduló embertől, akik mondjuk szolgáltatásokat vesznek igénybe, mondhatom ezt, például banki alkalmazottak, vagy akár ügyvédek, jogászok, mindenki szeretne egy jó külalakot, egy jó megjelenés biztosítani a saját maga számára, és itt észre lehet venni azt, hogy a vendégeinek egy nagy része valóban nagyon igényesen öltözködik, nagyon szép körmeik vannak, nagyon szép hajaik vannak, tényleg gyönyörű pillákkal érkeznek, és nem csak ezeket a részeket szeretnék rendben tartani, hanem szeretnék azt, hogy az arcuk is frissebbnek, üdébbnek tűnjenek, hiszen az ember, akárhogy is nézzük, mondjuk azt, hogy a szépség belülről fakad, ez valóban igaz, hogy a szépség belülről fakad, de az első dolog, amit mindenki megnéz, hogy a másik hogy néz ki, és ez az első benyomás mindenki számára, lehet megkövezni, szerintem ez az igazság, úgyhogy nyilván az első benyomás az mindig a külsőből fakad, és itt ezért nagyon-nagyon fontos, hogy amikor elmegyünk valahova, és mondjuk valakinél szeretnénk esztétikai beavatkozást igénybe venni, aki úgy néz ki, mint egy lufi, mert úgy fel van fújva a feje, ott egy kis harang azért szerintem a fejünkbe szólaljon, meg csilingeljen, hogy hát, hogyha a bizonyos beavatkozó túl van tolva, lehet, hogy mi nekünk is ez lesz a sorsunk, úgyhogy ezért kell szerintem nagyon fontosan is odafigyelni arra, hogy kit választunk, mert minden ember nyilvánvalóan próbálja prezentálni saját magát.
1: András, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, jó munkát kívánok, sikeres zeneszerzést.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Éjszakánként.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: És örülök, kívást. Hogy beszélgettünk egy kicsit a plasztikai körképről, arról, hogy vajon Budapest hol tart ebben. Köszönöm.
0: Elég jó helyen. Köszönöm szépen.
1: Dr. Kovács András, plasztikai sebész volt a vendégem.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány, a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Az Európai Unió bekérette az orosz ügyvivőt a Kijevet érő csapásokkal kapcsolatos fenyegetések miatt. Marad a nyári meleg. Jó reggelt kívánok! Ma 2026, május 27-e van és szerda, a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány, a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről is a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőti felszólalásában. Magyar Péter azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. A kormányfő megerősítette, hogy megszüntették a KEKPA rendszert és a szuverenitás védelmi hivatalt is, mert szerinte a hivatal a kormánnyal kritikus embereket támad. Változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács. A kamat folyosó kétszélesen változott, jelentette be a jegybank. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal 6,25%-ra, illetve hasonló mértékkel mérsékelte a kamat folyosó kétszélét is. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvívője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. Az Európai Unió bekérette az orosz ügyvivőt a Kijevet érő csapásokkal kapcsolatos fenyegetések miatt. Az Európai Bizottság szóvivője közölte, Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására, valamint arra, hogy valódi béketárgyalásokba kezdjen. Az orosz külügyminisztérium hétfőn közölte, hogy az orosz fegyveres erők csapásokat mérnek a kijevi hadipari létesítményekre. A svéd kormány a felére csökkenti a tömegközlekedési havi bérletek árát az év második felében, hogy további segítséget nyújtson a háztartásoknak. A már bevezetett üzemanyag árkedvezmény és egyéb intézkedések mellett az iráni háború következtében megnövekedett energiaárak közepette. A tegnap bejelentett döntés szerint az árengedményes bérletek július 1-től lennének kaphatók az év végéig. Az intézkedés várhatóan 6,5 milliárd svéd koronába, 214 milliárd forintba kerül a svéd államnak, közölte az oktatási miniszter és a liberálisok párt vezetője. Az ország most pótköltségvetést fog elfogadni a kiadások fedezése miatt. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén. A Duna teljes hazai szakasza, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében földi permetezéssel védekeznek. A Körösök térségében és a Tisza déli szakaszán a levegőből juttatnak ki granulátumot az ártéri élőhelyekre a szakemberek, közölte a katasztrófa védelem. Végül az időjárásról, hideg front vonul át felettünk, amelyet egyre erősödő északnyugati szél kísér. Elsősorban az északkeleti, később a nyugati és délnyugati ország részben fordulhat elő záporzivatar. A front ellenére még marad a meleg, több helyen továbbra is 30 fok közelében tetőzik a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Üllői út kispesti szakaszán befelé a Korvin körútnál. A forgalom egy sávban váltakozva halad. A H5-ös hév Csillaghegynél mindkét irányban a Szentendre irányú peronnál áll meg baleset miatt. Erősödik a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópályán a határúthoz közeledve. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás arénában, ezért pénteken déltől lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, valamint a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A környező utcákban is lezárásra kell készülni. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. A 10. kerületben a Harmat utcában az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell számítani ma 7 órától másnap hajnalig burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig kezdődjön a Nyitány.
3: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
1: Jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. 2026. május 27-e van. Szerda reggel 7 óra, elmúlt már 6 perccel. Már is felcsendül Antonio Vivaldi G-dur koncertújának a harmadik tétele a budapesti vonósok előadásában. Gitáron közreműködik Tokos Zoltán és Stankovics Béla. De a mai műsornak a tartalmát is gyorsan elmondanám önöknek. A reggeli express rovatunk jelentkezik ebben az órában. A 21. református zenei fesztiválra hívjuk meg a hallgatókat. Május 29-e és 31-e között rendezik meg Budapesten, amely ingyenes koncertjeivel, irodalmi és művészeti programjaival, valamint közösségi eseményeivel várja az érdeklődőket. A szervezők célja, hogy a református zenei hagyományoktól a kortárs műfajokig sokszínű, igényes programkínálattal szólítsák meg mindazokat, akik tartalmas kikapcsolódásra vágynak. A vendégem Tóth Endre zenetörténész lesz, a Református Zenei Fesztivál művészeti vezetője. 8 óra után a hangjelek rovatunk jelentkezik, Benda Gábor Szinergiák sorozatára hívjuk meg a hallgatókat, amely most a Bruckner Galériában lesz május 29-én. Úgy is mondhatnám, hogy így is bemutatkozik ez az est. Az összművészeti előadásban a jazz ikletésű kompozíciókhoz novellák és kortárs képzőművészeti alkotások társulnak. A műsor képi illusztrációit a kortárs magyar festészet kiemelkedő művészei készítették, a prózai szövegeket pedig Hirtling István adja elő. A vendégem pedig Benda Gábor, zongoraművész, zeneszerző lesz. 9 óra után pedig a nemzetközi hírű magyar énekes debütál a Kékszakálló Herceg várával az Operaházban, ez lesz a témánk, és Judit szerepében Láng Dorottya mutatkozik be május 28-án Bartók világhírű operájában. A Magyar Állami Operaház színpadán így most Láng Dorottya mezzoszopránnal fogok beszélgetni. Ha tehetik és van kedvük, tartsanak velünk, nagyon jó rádiózást kívánok!

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A Klasszik Rádió 92.1-en eljött az ideje a napi útravalónak. A héten ikletet merítünk a tavasz utolsó hónapjának szépségéből, legyen szó az a természet megújulásáról, vagy a szerelemről esetleg. Edwin Curran befolyásos költő volt, akinek művei olyan elismert lapokban jelentek meg, mint a The New York Republic vagy a Harper's magazin. Versei a hangulatos képi világukról és mély érzelmi hatásukról ismertek. A műveiben olyan témákat jár körül, mint a háború hatása, a természet szépsége és az emberi szellem kitartása. Verseit mély veszteségérzet és a béke iránti vágy jellemzi. És hogy ő mit gondol a tavaszra? Ez jön a folytatásban. A virágok a föld zenéje, a föld ajkáról hang nélkül szólva.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben, vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Tóth Endre zenetörténészt, a Református Zenei Fesztivál művészeti vezetőjét. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
3: Én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat nagyon nagy szeretettel.
2: Május 29-e és 31-e között 21. alkalommal rendezik meg Budapesten a Református Zenei Fesztivált, amely ingyenes koncertjeivel, irodalmi és művészeti programjaival, valamint közösségi eseményeivel várja az érteklőt. Őket. Szűk környezetben, több helyszínen lesznek most is programok, ahogyan egyébként, hogyha emlékeznek a hallgatók, már tavaly is beszélgettünk erről, de most szerintem mindig izgalmas az, amikor érkezik egy fesztivál, hogy mi lesz az, ami adja a vezérfonalat, mi lesz az, ami újdonság lesz benne, mi lesz az, ami nagy esemény lesz benne, és hogy aztán a sok kis darabból hogyan áll össze egy fantasztikus mozaikká. Na, milyen lesz a 21. Református Zenei Fesztivál?
3: Ahogy a minden évben most is próbáljuk a tradíció és az innováció elvét egyszerre érvényesíteni a fesztivál megszervezésekor, és megpróbálunk azért a lehetőségekhez mérten bizonyos évfordulókhoz, vagy akár a Református Egyháznak a tematikus évéhez is kapcsolódni. Ez most például az imádság éve, úgyhogy az imádság különösen fontos szerepet kap, hiszen mégiscsak egy református zenei fesztiválról van szó. Ifjúsági csoportok tartanak majd például masszolgálatot az egyes helyszíneken, illetve lesz a hagyományos késő esti zenés áhítatunk rögtön péntek este a Calvin téri református templomban, és ott például Johann Sebastian Bach hegedű partita és szólószonáta tételei mellett, amelyeket majd Raskóczi Eszter hegedű művész szólaltat meg, Sajkai Zoltán színművész olyan imádságokat olvas majd fel, amelyeket leginkább történelmi személyek írtak, például második Rákóczi Ferenc, vagy Széchenyi István, sőt Szent Györgyi Albertnek is egy szövegét hallhatják majd, úgyhogy itt majd egy ilyen különleges irodalmi, imádságos zenés estet hallhatnak majd. Ha már az évfordulókat említettem, akkor fontos az, hogy 450 éves a Duna melléki református egyházkerület, a hercegszőlősi kánonok, úgyhogy ezt is egy előadással és kerekasztal beszélgetéssel ünnepeljük, illetve az idei Orgona maraton, amely most már tényleg hagyományosnak mondható, most hosszabb is lesz, mint szokott lenni, most 5 órán keresztül játszik majd 6 orgonista, Calvin téri református templomban szombat délután 2-től 7-ig. Kiváló orgona művész váltja egymást, és ott pedig Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt életművét helyezik a fókuszba, a protestáns református egyházi zenének két nagy alakjáról van szó. Gárdonyi Zoltán 120 éve született és 40 éve halt meg, a fia pedig Gárdonyi Zsolt 80 éves jelenleg, és ha minden igaz, legalábbis ezt írta nekünk vissza, meg is tisztel bennünket a jelenlétével, úgyhogy maga a zeneszerzés ott lesz. Nem kizárólag az ő műveik szólalnak majd meg, hanem a hagyományos klasszikus orgona muzsikából is hallhatunk majd igencsak ismert népszerű darabokat, vagy kevésbé ismert, de izgalmas zenéket egyaránt.
2: A háromnapos rendezvény tehát különféle programokkal várja a közönséget Budapest belvárosában, a Calvin és a Bakács tér környékén. Ezt még nem említettük, bár szerintem abból, hogy melyik templomba hívtuk meg a hallgatókat, már azért azért tudhatták a hallgatók. Az imádság is elhangzott, és az is elhangzott, hogy ugye volt egy pályázat a Református Közéleti és Kulturális Alapítványnak, Imádság a Magyar Költészetben című vers megzenésítő pályázata. Erre milyen művek érkeztek, illetve mindegyik elhangzik-e vajon most ezen a három napon, vagy kiválasztottatok olyanokat, akik valamilyen helyezést értek el?
3: Igen, ez pontosan az utóbbi lett, és nagyon nagy sikerrel zajlott ez a pályázat. Tehát az újdonságok között végül is ezt is említenünk kell, hogy ott a Bakács téren szombaton kora este lesz ennek a versmegzenésítő pályázatnak a díjátadó gálája. Úgyhogy itt három külön díjas, illetve a harmadik, második és az első díjas produkciókat hallgathatja majd meg a közönség, és nagyon izgalmas zenék születtek. Ugye a pályázók választhatták ki a verset igazából a magyar költészet egészéből. Ennyi volt a kritérium, hogy valamilyen imádság fogalmazódjék meg ezekben a költeményekben. És aztán egy öttagú zsűri értékelte ezeket. Neves zsűri, egyébként Steinbach József püspök úr is benne volt a zsűriben, rajta kívül pedig Böszörményi Gergely zenei producer, aki a Református Zenei Fesztiválnak az alapítója, Balla Gergely, a Platón Karatajevnek a frontembere, illetve Grillus Dániel, akit nem kell bemutatnunk senkinek a kalákából, valamint Török Máté a Misztrál együttesből, úgyhogy egy kiváló zsűri értékelte. Nem volt könnyű dolguk az értékelés során, és nagyon izgalmas produkciók születtek, hát előzetesen meghallgattam az értékelt helyezett produkciókat, és tényleg nagyon újszerű hangzásvilággal is találkozhatunk ezekben a zeneművekben, amelyek megszólalnak majd ott a Bakács téren. Ilyenkor erre is próbálunk egyébként figyelni, hogy az egyes helyszíneken más-más típusú programok legyenek, más-más műfajú programok. Ugye említettem most Balla Gergelyt, aki egyébként a Platón Karatajevvel fel is lép majd, úgyhogy ők lesznek a sztár vendégeink péntek este, de a templomban természetesen klasszikus zene, orgona maraton, illetve az esti zenés áhítat szólal meg, valamint a zárókoncertünk is ott lesz majd a 10 éves központi református kórussal és az Ábrahám konzorttal, de például klasszikus zenei programokat hallhat a közönség vasárnap délután a Károlyi Csekonics Palota gyönyörű váltermében. Itt például az Eperjesi graduálból a Károli Református Egyetem tudományi karának a kórusa énekel nagy részleteket, és utána pedig kamarakoncertek. Szűcs Máté Brácsa művész, aki évekig a berlini filharmonikusoknak volt a szóló brácsása, ő játszik majd Szala Éva zongora művésszel, utána pedig Karasszon Eszter cselló művész, Simon Izabella zongora művésszel, szóval ott is nagyon különleges produkciókat hallhat majd a közönség, és vannak visszatérő vendégeink is, nagyon örülünk, hogy Bágyi Balázs, Bágyi Balázs New Quartettel, ugye egy kis jazzzenét játszik majd szombat délután, valamint lesz hagyományosnak mondható borkóstolónk, egy zenés borkóstoló. Ez az egyetlen programunk, amely regisztrációhoz kötött, a többi teljesen ingyenes, valamint a Csillagtúra című.
2: Ezt akartam még megkérdezni, igen.
3: Tájinkra, úgyhogy nem ez az egyet, tehát két ilyen programunk van, ami regisztrációhoz kötött, és azok pedig szombat délelőtt, kora délután folyamán zajlanak ezek a református kultúrkincseket bemutató belvárosi egyórás séták.
2: A 21. Református Zenei Fesztivál részletes programját egyébként a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány honlapján megtalálják, és itt pontosan el tudják majd olvasni. És azt hiszem, hogy ez az egész családnak jó ez a fesztivál, május 29, 30 és 31-e, hiszen lesznek gyermekprogramok, felnőtt programok, és olyan is, amelyen az egész család részt vehet, ugye?
3: Igen, ez abszolút így van. A Bakás térre is már a kitelepülőink között is például cserkészek jönnek majd, lesznek kézműves foglalkozások is, amelyekre lehet csatlakozni, de tényleg nagyon sok zene is szerintem, azt gondolom, hogy az egész család számára izgalmas lehet, legyen az klasszikus zene, vagy népzene, például a Tázlónak a táncháza, amely szombat este lesz, az mindig népszerű szokott lenni, hogy egy moldvai csángó táncház, és gyönyörű, amikor az egész Bakács téren körtáncot járnak az emberek, annak mindig hihetetlen hangulata van, hogy ez idén is lesz, ha már a visszatérő vendégeket említettük, de természetesen dicsőítőbb hangvitelű, de mégis könnyedebb népzeneihetésű műfaj is megszólal az Ámír projekt lemezbemutató koncertjével, és megtartjuk például a részfúvós felvonulás rögtön a fesztivál elején, valamint az esti Fáklyás Zsoltár énekes felvonulás szintén péntek este, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit.
2: És az idei fesztivál mihez kapcsolódik még?
3: Minden évben igyekszünk adománygyűjtéssel is segíteni nemes célokat, nemes ügyeket, és idén a szilágycsehi református templom felújítására gyűjtünk, mert tehát borzalmas állapotban van ez a templom, jelentős károkat szenvedett nemrégiben, konkrétan egy része leomlott, úgyhogy erre szeretnénk adományokat gyűjteni idén. Ez egy nemes célja még a fesztiválnak, reméljük ebben is sikerrel járunk majd, és tudunk segíteni a szilágycsehi gyülekezeten az adományoknak köszönhetően.
2: Legyen így, én ezt kívánom, és május 29-e és 31-e között 21. alkalommal rendezik meg Budapesten tehát a Református Zenei Fesztivált, a Kálvin és a Bakács tér környékén, és minden részletes programot pedig a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány honlapján pedig megtalálnak. Én pedig kívánom, hogy nagyon-nagyon sikeres legyen, és nagyon sokan látogassanak el.
3: Nagyon szépen köszönjük. Várunk mindenkit nagy szeretettel.
2: Az elmúlt percekben Tóth Endre zenetörténészt hallhatták, a Református Zenei Fesztivál művészeti vezetőjét.
0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
2: Érkezzen még néhány programajánlat. Koncertek is Magyar-Lengyel Táncháza Fonóban, május 29-én. A Felcsák Alapítvány célja, hogy a magyar-lengyel barátság együttműködés elmélyítését segítse elő, mindez kulturális eszközökkel is támogatva. Ezen az estén elsőként a Miranda Liu hegedűművész által alapított V4 vonós négyes lép fel, a lengyel csellóművész Bartosz Kozdják, a szlovák hegedűművész Daniel Ramler, valamint a cseh brácsa művész Tomás Krejbics közreműködésével. A második koncerten a 2024-ben Felcsák lemezt kiadó Lisztes Jenő cimbalom projekt lép fel, utána pedig a fennállásának 50. évfordulóját ünneplő Téka együttes következik. Az estét táncház zárja, ahol Pálházi Bence bandája szolgáltatja majd a magyar és lengyel dalokat. Nagy Ella és Józsa Tamás segít a tánclépések elsajátításában. Új kiállítás nyílt a Robert Capa kortárs fotográfiai központ falai között, ahol a világhírű fotográfus Robert Capa eddig alig ismert, Magyarországon készült felvételeit láthatja a közönség. A Magyar Riport 1948 című tárlat egy rendkívüli történelmi korszak pillanatait idézi meg. A kiállítás középpontjában Capa 1948-as hazatérése áll, amikor hosszú évek után már nemzetközileg elismert fotóriporterként érkezett vissza szülő városába. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Üllői út kispesti szakaszán befelé a Korvin körútnál. A forgalom egy sávban váltakozva halad. A H5-ös hév Csillaghegynél mindkét irányban a Szentendre irányú peronnál áll meg baleset miatt. Erősödik a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópályán a határúthoz közeledve. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás arénában, ezért pénteken déltől lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, valamint a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A környező utcákban is lezárásra kell készülni. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. A 10. kerületben a Harmat utcában az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell számítani ma 7 órától másnap hajnalig burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92, egy benne pedig annyi táj. Nagyon jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. 3:48 előtt járunk. Én azt gondolom, mindenki ismeri Pöttyös Pantit, de aki esetleg nem, egy kis gyors visszaemlékezés. Ő az a kislány, aki a bárányhimlős pöttyeiről kapta a nevét, de a pöttyös ruháiról is könnyű felismerni. Szepes Mária mesesorozatának első része 1953-ban jelent meg, és azóta is megtalálható a gyermekszobák, óvodai csoportszobák könyvespolcaim. A Móra kiadó 2026-ban újra gondolt grafikával is útjára indítja a sorozatot. Mézes Fanni illusztrátor játékosan modern képi világot alkotott meg hozzá. A friss illusztrációk azok tekintetét is megragadhatják, akik esetleg nem találkoztak Szepes Mária klasszikusával a családi könyvtárban. De azoknak is érdemes megismerniük Panni új ruháját, akik szeretik az eredeti képeket is. És felvetődik a kérdés, hogy miért jó olyan mesét olvasni, amely generációkon át jelen van a családban. Ez nem csupán nosztalgia. Amikor egy nagyszülő az ölébe veszi az unokáját, és bevezeti a gyerekkora mesevilágába, akkor az élmény megosztásával szorosabb kapcsolódás jön létre. Persze, ez csak olyan könyvekkel működik, amelyeknek a mai gyerekek számára is van mondani valójuk. Pöttyös Panni, Péterke és Tamara történetei a barátságról, együttműködésről, vagyis olyan értékekről szólnak, amelyek mindenkorban egyformán aktuálisak. A felnőtt szereplők pedig szeretettel, türelmesen terelgetik a gyerekeket, akármilyen huncutságot művelnek a kicsik. A mesék különleges értéke a nagyszülő-unoka kapcsolat, valamint a kortárs kapcsolatok, barátságok alakulásának ábrázolása. Pöttyös Panni meséit ezért a mostani gyerekek családoknak is érdemes megismerniük. Mondhatnánk azt is egyébként, hogy Pöttyös Panni új ruhát kapott. A kiadó szándéka szerint nem tűnnek el a klasszikus F. Györfi Anna által illusztrált kötetek sem, hiszen sok olvasó ezekhez a saját gyermekkorából ismerős mesekönyvekhez kötődik. A mai gyerekek azonban másféle vizuális ingerek között nőnek fel, ráadásul a mindennapi tárgyaik környezetük is eltér a szüleikétől, nagyszüleikétől, és attól, amivel az eredeti könyvekben találkozunk. Mézes Fanni rajzain egy számunkra is otthonos közeggel találkozunk, ahol ráismerhetünk egy mai gyermek szoba elemeire meseolvasás közben. Az új képi világ arra is lehetőséget ad, hogy a Pöttyös Panni meséken túl játékos kiadványok, foglalkoztatók is készüljenek, mert a gyerekek tevékenységeken keresztül is szívesen kapcsolódnak kedvenc karaktereikhez. Szepes Mária meséi az eredeti szöveggel kerülnek az új kiadásba, azonban újra válogatva. A 12 történettel egészen az óvoda kezdésig kísérhetjük el Pannit, a formátum kisebb, kézbe illőbb, akár utazáshoz is tökéletes. Aki pedig szívesen tölti a nyarat a Balatonon, épp úgy, mint Panni, a Balaton szárszói, illetve a Balaton-Boglári kultkikötőben a színpadon is megnézheti a Pöttyös ruhás kislány kalandjait 2026 nyarán. A Panni és Peti világát megidéző előadást Jeli Viktória írta és Göttinger Pál rendezi. Most itt a folytatásban a Klasszik Rádió 92.1-en csendüljön fel Liszt Ferenc Ezdur zongora versenyének a negyedik tétele.

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a nyitányt, hamarosan 8 óra lesz. Május 27-e van, minden Hella nevű hallgatónak boldog névnapot kívánunk. 1937-ben ezen a napon adták át San Franciscóban a Golden Gate függőhídat, az USA akkori leghosszabb, ma a második leghosszabb függőhídját. A Csendes óceánt és a San Francisco öbölt elválasztó szorosan átívelő 2737 méter hosszú híd azóta San Francisco szimbóluma, mi nyálunk a láncét, ugye? És aztán ugrunk egy nagyot az időben, hogy mi minden történt még a mai naphoz kapcsolódóan 2010-ig, amikor Bújtor István színész rendező nevét vette fel a felújított tihanyi szabadtéri színpad. És most érkezzenek a születésnaposok. 1873-ban született a magyar szőlőtermesztés felvirágoztatásán munkálkodó mezőgazdász Márton Dénes, míg 1874-ben mecsekaljai Horvai János szobrász a Kossuth szoborcsoport, amely a budapesti Kossuth téren található, neki köszönhető. Domanovszky Sándor történetíró, akadémikus is május 27-én született, csak úgy, mint Vizivári Mariska színésznő, a Nemzeti Színház örökös tagja, aki szakácskönyvet is írt. Egyébként egy színész dinasztia tagja volt. Számos naíva, majd komikus szerepet játszott, ismerte filmjei a Talpalatnyi Föld, vagy Nem élhetek muzsika szó nélkül. 1986-ban közvetlen stílusban megírt szakácskönyve is maradandó, amely a következőről szól. Gyakorló házi asszony biztosan nem veszi hiába kézbe ezt a könyvet. Hétköznapi ételek elkészítésénél ad segítséget, számos hasznos tanácsokat felsorakoztatva. Nagyon jó a tartalomjegyzéke is, mert tematikusan és betűrendben is lehetséges a keresgélés. Sőt, az utolsó oldalakon egy egész évre szóló étlap is van, havi, heti és napi bontásban. Már szerintem ezért is érdemes volt erre visszaemlékeznünk, mert tudjuk, hogy mekkora munka ez. Na de jöjjenek a további születésnaposok. Csabai Wagner József, festőművész, Svéd Sándor, Kossuth Díjas bariton, opera énekes, Presser Gábornak nagyon boldog születésnapot kívánunk, Kossuth Díjas rockzenész, billentyűs zeneszerző, az Omega majd az LGT tagja, a Víg Színház zenei vezetője, de május 27-én született még Révisz Lá László, Munkácsi Mihály díjas festő performance művész, valamint Szarka Tamás, Kossuth díjas zeneszerző költő, a Gimes együttes tagja, illetve Varga Klári, Jászai Mari díjas színésznő, Varga Zsuzsanna, Jászai Mari díjas színésznő, Szilágyi Anna Mária színésznő, Borlai Gergő, Máté Péter díjas dobos, Peller Károly színésznek nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk, illetve Andrádi Zsanett színésznőnek, Hajmási Dávid színésznek és Szabó Nikolett színésznőnek is, és minden ma ünneplőnek nagyon sok boldogságot. Most friss hírek, információk érkeznek itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egy grandiózus nyitókoncert a Margit Szigeti Színházban. Balázs Jánossal, Bácsi Schwarz Zoltánnal és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral. Liszt, Bruch és Brahms kiváló előadókkal egy csodálatos arénában. Június 4-én. MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Felmenti a TEK főigazgatóját Magyar Péter. Visszavonhatják a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépéséről szóló törvény előterjesztést. Marad a nyárias meleg idő. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Azonnali hatállyal felmentették a terrorelhárítási központ főigazgatóját. A kormány pedig június elejéig teljesen felülvizsgálja a TEK működését. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán jelentett be, hogy május 27-ei, azaz mai hatállyal felmentette Hajdú János tábornokot a szervezet éléről. A tegnap este megjelent kormány határozat szerint a kabinet a felesleges párhuzamosságok megszüntetésével és költséghatékonyabb működéssel alakítaná át a rendőrséget. A belügyminiszternek június 4-éig kell előkészíteni a szükséges szervezeti és jogi változtatásokat. Elfogadhatja a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot ma az országgyűlés, amely elkezdheti az alaptörvény 16. módosításának, továbbá a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését kezdeményező előterjesztésnek a vitáját is. Ma az ülésnap 9 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a hazai kórházak fertőzési adatai. Derül ki a tegnap késő este megjelent kormányhatározatból. A döntés értelmében az egészségügyi miniszternek június végéig kell kidolgoznia azt az országos módszertant, amely alapján az intézmények közzéteszik ezeket a mutatókat. Az első hivatalos adatok szeptember 1-én válnak nyilvánossá. Egy másik kormányzati döntés a betegjogi rendszert erősíti meg. A cél az, hogy a betegjogi képviselők függetlenebbül, hatékonyabban és könnyebben elérhetően működjenek a jövőben. Emellett a kórházak minőségi és betegelégedettségi mutatóit is nyilvánossá teszik majd. Az emberi jogok tiszteletben tartására szólítva fel, humanitárius segítséget sürgetett a gázai övezetben élők számára 14. Leó pápa, aki sajnálatát fejezte ki, amiért Gáza népéhez még nem érkezett humanitárius segítség, ami tiltakozást okoz, nehézséget és azok akcióját, akik részt vettek a flottillában. 14. Leó a gázai övezet területét megközelíteni akaró nemzetközi aktivistákra utalt, akiknek hajói már többször megpróbálták áttörni az izraeli tengeri blokádot. A pápa kijelentette, új felhívást intéz minden hatósághoz annak érdekében, hogy segítsék a Gázában élőket, nyújtsanak támogatást az újjáépítésben, mivel Gáza népe szenved. Idén új helyszínen a hajógyári szigeten várja a családokat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos ingyenes gyermeknapi rendezvénye. A szervezők a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntője miatti tömeg és a biztonság érdekében 36 év után költözteti át a programokat a Városligetből. Ezen a hétvégén szombaton és vasárnap igazi vízparti piknik hangulattal, vidámparkkal, koncertekkel, valamint egészségügyi és sportszigettel várják a gyerekeket a hajógyári szigeten. Végül az időjárásról: délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Ezért pénteken déltől lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat, a Bajza utca és a Hősök tere között, valamint a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A környező utcákban is lezárásra kell számítani. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. Lezárták mától a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca a Lövölde tér és a Németh László utca között két irányú Zsák utca lett. A 10. kerületben a Harmat utcában az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell számítani, holnap hajnalig burkolatjavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 8. kerületben a Práter utcában, befelé a Szigony utca előtt, mert javítják a csatornát. A 14. kerületben a Mogyoródi úton a Fischer István utcánál lezárták a fél útpályát, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Lezárták a 13. kerületben a Csata utcát, a Robert Károly körút és a Kartács utca között, mert csatornát építenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig folytatódik a Nyitány.
1: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
2: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány második órájába kezdtünk bele. Jó reggelt és jó rádiózást kívánok! Már is felcsendül 8 óra után 5 perccel Antonin Dvořák Gémol szláv táncának a 8. tétele a Clevelandi Szimfonikus Zenekar előadásában. A karmester Szél György, de ebben az órában meghallgatjuk még Ludwig van Beethoven második B-dur zongora versenyének a 3. tételét is, valamint felcsendül még Edvard Grieg Holberg Suite prelüdje is. És Benda Gábor, zongorista zeneszerző lesz a vendégem, hiszen Szinergiák sorozata most a Bruckner Galériában mutatkozik be május 29-én. Az összművészeti előadásban a jazz ihletésű kompozíciókhoz novellák és kortárs képzőművészeti alkotások társulnak. Erről fogunk beszélgetni, tartsanak velünk ebben az órában is, jó rádiózást!

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Benda Gábor, zongorista zeneszerzőt, üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy itt vagy velem a stúdióban.
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Benda Gábor zongorista zeneszerző Szinergiák sorozata a Bruckner Galériában is bemutatkozik május 29-én. Mikor is kerültél te kapcsolatba, vagy mikor kezdődött el az az érdeklődésed, hogy nem csak a zene felé fordulsz, hanem akár a képzőművészet, akár az irodalom felé?
2: Nekem volt egy olyan sorozatom, aminek az ott a címe, hogy Jézus története, és ez nem csak zene volt, hanem az evangéliumból különböző szövegek is össze lettek válogatva a tételek közé, és azt vettem észre, hogy a közönség sokkal jobban átéli a műveket, illetve sokkal átélhetőbbé válik számukra a zene azáltal, hogy a szöveges tartalom is megjelenik. És ezért azt gondoltam, hogy később talán, hogyha a más zeneműveimhez is szöveget teszek, ezt új módon csináltam, hogy írtam különböző novellákat a zenék hangulatához igazodva, akkor ezeknél a műveknél is közelebb tudom vinni a nézőket a zeneművekhez, és utána később aztán, mivel én a képzőművészetet nagyon szeretem, arra gondoltam, hogy mi lenne, ha a képzőművészek illusztrálnák ezeket a műveket, a zenéket és a novellákat, és így született meg a Szinergiák sorozata című előadás.
1: Az mikor jelentkezett először az életedbe? Emlékszel-e arra, hogy a művészettel valamilyen ágával vagy formájával akarod, vagy tudod kifejezni önmagad?
2: Zenélni 5-6 éves koromban, tehát ez nagyon egy korai időszak. Ahhoz képest ez a mostani Szinergiák sorozata, ez már egy nagyon összetett kifejezési mód, hogy a zenével fejeztem ki magamat, ez nálam egy teljesen természetes dolog volt. Amit most csinálok, azt arra mondhatnám azt, hogy egy kicsit természetellenes, tehát én nem gondoltam volna, hogy írni is fogok ezekhez a zenékhez különböző szövegeket. Arra meg végképp nem gondoltam volna, hogy ilyen sok képzőművész, nagyon jelentős művészt megismerek ennek kapcsán. Én azt gondolom, hogy a zene az nem önkifejezés, hanem sokkal inkább egyfajta egyetemes valaminek a kifejezése, amire egy felfedező útként is tekinthetünk, tehát nem mi szerezzük a zenét, zeneszerzők, vagy nem az írók írják a történeteket, meg a szövegeket, hanem valahol ezek a szövegek már léteznek a világban, csak nekünk, mint a nagy földrajzi felfedezők, az a feladatunk, hogy ezeket felfedezzük, és felszínre hozzuk mások számára.
1: Ezen az esten is, ezen a összművészeti előadáson, május 29-én a Bruckner Galériában. Mi lesz az, ami hangsúlyosabb lesz? Az irodalom, a képzőművészet, vagy a zene, vagy a három együtt alkot egy egységet?
2: Előadásban a három már egy-egy egységet alkot, tehát a különálló művészeti ágak azok szinte teljesen egybefonódnak, és mintha egy önálló színházi előadásként jelennek meg a nézők számára, tehát mindenképpen együtt értelmezhetőek, és a nézők is általában úgy szokták értelmezni, tehát nekem az olyan visszajelzéseim szoktak lenni, hogy nagyon érdekes dolgokat mondanak maguk a nézők a előadásról. Olyan aspektusokból világítják meg a műveket, illetve a művekhez kapcsolódó képzőművészeti alkotásokat, meg a novellákat, amikre én nem is gondolok. Tehát amikor nekem mondjuk valahova írnom kell az egész produkcióról, akkor nagyon sok gondolatot lopok azoktól, akiktől később megtudom azt, hogy tulajdonképpen miről is szól ez, amit csinálok.
1: Mi lesz most itt a fő téma? Lesz-e fő téma?
2: 6 darab történet fog elhangzani Hirkling István előadásában. Egyébként ez egy nagyon fontos szereplője lesz a produkciónak. És hát ezek különálló történetek, különálló novellák lesznek. Szem Adám György, Szurcsik József, Szotyori László, Verebics Ágnes képei fogják illusztrálni ezeket a novellákat. Teljesen különböző témájú történeteket, amikben lesznek misztikus történetek, illetve olyan történetek is, amelyek személyesek, például az egyik egy Tigrisnő című novellához kapcsolódó zenemű, illetve képzőművészeti alkotás, amely alkotás Szem Adán György készített, és a születésnapomra ajándékozta egyszer ezt a festményt, és az ő állatkerti élményét illusztrálja, illetve hát azt az élményét, amit egy Luna nevű tigrissel töltött a fővárosi állatkertben az 1970-es években, és ezt én a színes szeruza készletemben nagyon szépen kiszínezem, és csinálok belőle egy misztikus történetet, amelyben Szem Adán György ezzel a tigris is nővel, ami Luna képében jelenik meg az állatkertben is, illetve a fővárosi nagy cirkuszban is egy ilyen előadáson találkozik, egy cirkuszi előadáson, és kiderül erről a tigrisről, hogy ez félig ember, félig nő, ahogyan egyébként a festmény is egy olyan alakot ábrázol, amelyik félig tigris, félig nő.
1: És a zeneművek, azokat hogyan válogattad?
2: A zeneművek azok saját szerzeményeim, ezekhez a novellákhoz kapcsolódnak, és igazából az összeválogatás az úgy néz ki, hogy tematikai szempontból próbálom valamennyire összerendezni, hangulatilag is, tehát beszéltünk konkrétan a zenék hangulatáról, olyan szempontból is, hogy mennyire drámai, mennyire vidám, gyors, virtuóz, lassú, tehát hogy legyen egy váltakozás az egész előadásnak a ritmusában. Ez mindenképpen egy fontos szempont. Egyébként egy ilyen 15-20 műről van szó, amelyeket általában, hogyha egy órás előadásról van szó, akkor 6-os csoportban válogatom össze, hogyha két részes előadás, 2x45 vagy 2x50 perc, akkor 5-5 darabot szoktam összeválogatni.
1: És most itt a Bruckner Galériában milyen lesz?
2: Alapvetően azt fogom itt is szem előtt tartani, hogy a nézők ne egy egysíkú előadást lássanak, se zeneileg, se történetileg, se a festmények szempontjából, hanem mindenképpen az idegrendszert megcsiklandozza olyan szempontból is, hogy változatos lesz magában a témákon belül is az előadás.
1: Már is folytatjuk a hangjelek rovatunkat, a vendégem Benda Gábor, zongoraművész, zeneszerző.

0: Folytatódik a hangjelek rovatunk. Benda Gábor zongorista zeneszerző Szinergiák sorozata a Bruckner Galériában is bemutatkozik május 29-én. Az összművészeti előadásban a jazz ikletésű kompozíciókhoz novellák és kortárs képzőművészeti alkotások társulnak. A műsor képi illusztrációit a kortárs magyar festészet kiemelkedő művészei készítették. A prózai szövegeket Hirtling István adja elő, a zenei anyagot pedig a zenék és a szövegek szerzője Benda Gábor szólaltatja meg zongorán. A vendégem Benda Gábor, zongoraművész és zeneszerző. Folytassuk a beszélgetést. Írásaid, a zeneműveid ott lesznek, illetve te játszol, tehát azért kaphatunk egy bepillantást a te világodba igazából, ami benned van, vagy csak egy kis részébe kapunk bepillantást.
1: Mindenképpen bepillantást lehet kapni, tehát hogyha nyilvánvalóan az érdeklődési körében egy írónak bepillantást nyerhet az, aki a szövegeit olvassa, de ez döntse el az, aki olvassa. Uh-huh. Tehát én nem tudom ezt megmondani belülről, mert ráadásul egy szöveg az akkor is, hogyha olyaná akar válni, hogy önmagában megálljon az írótól független módon is, nagyon közel áll az emberhez, amikor megírja. Uh-huh. Tehát ez olyan szempontból is észreveszi mindenki, aki akár egy levelet fogalmaz meg, amit nem rögtön küld el, hanem azt gondolja, hogy ez egy nagyon fontos levél, és ezért nagyon sokat ül rajta, hogy ír egy szöveget mondjuk este 10-kor, és másnap reggel elolvassa, és azt látja, hogy ez egy borzasztó szöveg. Mert uh-huh. amikor ő megírta, akkor annyira belehelyezkedett magába a szövegbe, hogy olyanokat is beleképzel, olyanokat is beleérez, amelyek a szövegben nincsenek benne.
0: Május 29-e Bruckner Galéria, ide kell ellátogatniuk a hallgatóknak. Milyen ez a helyszín?
1: Ez egy nagyon régi galéria, 1905-ben alakították, egy családi galéria, a Bruckner családnak a galériája, három szinten érdekes, fantasztikus műveket lehet látni. Kortárs, illetve antik festmények, szobrok, műtárgyak díszítik ezt a galériát, bútorok, tehát ilyen szempontból is lehet mondani, hogy talán a képzőművészeten belül egy összművészeti galériának mondható, rengeteg minden megtalálható benne, és nagyon örülök, hogy befogadták ezt a előadást. Ez egyébként már a 7. vagy 8. előadása a Szinergiák sorozatának. Korábban a Budapest Jazz Klubban volt 5 előadás, aztán a Vigadóban. Pesti Vigadóban, és most először fordul az elő, hogy ennyire közel kerül az összművészethez azáltal, hogy egy galériában lesz az előadás.
0: Közben még az jutott eszembe, hogy a novellákat hallgatva földrajzilag mennyit fogunk utazni, vagy fogunk-e sokat utazni?
1: Igen, fogunk mindenképpen utazni, mert egészen távol-keleti kolostoroktól kezdve Karib-tengeren át egy Iguana-sziget nevű kicsi szigetecskére, ahol az történik, hogy ez egyik kedves barátommal, persze ez egy fikciós történet, uh-huh. félig meddig meglátogatunk egy Iguana nevű kis szigetet, ahol a barátomnak a kedves asszisztense az úgy jelenik meg, hogy különböző színűre ki van festve a lábkörme, és ezáltal a kis iguánák, akik a szigeten meglátják ezt, különböző gyümölcsöknek nézik, és üldözőbe veszik ezt a szegény Evelyn nevű hölgyet, aki aztán menekül az iguánák elől, és ez mindenféle bonyodalomhoz vezet a szigeten. Tehát mindenképpen egzotikus, és távoli tájakra is ellátogat ez az előadás által a néző, hogyha eljön a koncertre.
0: Szerintem nagyon izgalmas lesz. Egyébként milyen hosszú lesz ez?
1: Az előadás 1 órás, uh-huh. utána lesz egy kis fogadás, egyébként az Alerand informatikai ZRT támogatja az előadást, ilyen módon az előadásra belépő jegyet nem kell venni, tehát hogyha valaki ezt szeretne látogatni, akkor hívja bizalommal a Bruckner galériát, és ott tud regisztrálni az előadásra, ameddig van hely.
0: Május 29, akkor sietni kell.
1: Igen, igen.
0: Remélem, és akkor kívánom, hogy teltház előtt legyen. Mennyi a teltház egyébként, hogy lőttétek be?
1: Kis befogadó képességű a helyszín, tehát ilyen 50 és 100 fő közé lehet tenni.
0: Szinergiák sorozat, tehát a Bruckner Galériában május 29-én, és ezután hogy fog alakulni a nyarad? Milyen lesz? Mire készülsz? Mi minden fog történni?
1: Szeretnék egy olyan projektbe részt venni, amely szintén egy kiállításhoz kötődik. Az első magyar látványtárban lesz egy kiállítás, Víz Villany címmel. Kiállításnak, az anyagának az lesz a lényege, hogy a látványtárnak vannak, hát egy nagyon gazdag gyűjteménye van, Rose Bethlen Jolántól kezdve egészen Tamás Noémin át, elképesztő nagy festőknek a művei találtók meg a látványtár gyűjteményébe, és úgy lesz a kiállításnak az anyaga összeállítva, hogy minden olyan tematika, ami a villany és a víznek a találkozása ként jelenik meg egy képben, uh-huh. olyan képek lesznek a kiválogatva, illetve már maga a kiállítás az már készen is van. arról beszéltünk Vörösvári Ákossal, a látványtár vezetőjével, hogy esetleg ehhez egy tematikus koncertet próbálunk kapcsolni, amely szintén összművészeti lenne, és olyan műveim jelenének meg ezen a koncerten, amelyek valahogyan kapcsolni tudnának ehhez a témához.
0: Na, ha ez megvalósul, akkor előtte jelez nekünk, és akkor újra beszélgetünk. Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettünk.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Az elmúlt percekben Benda Gábor, zongorista, zeneszerzőt hallhatták.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban műszaki hibás jármű vesztegel az M3-as autópálya bevezető szakaszán. A Szerencs utca után a belső sávban az M0-as autóúttól torlódásra kell készülni. A Váci úton a Vizafogó utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani baleset miatt. A befelé vezető oldalon lépésben halad a forgalom. Baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton is, befelé a Blahalújza térnél a buszsávban. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot. Az Eötvös tér és az Irányi utca között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Ezért pénteken déltől lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, valamint a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A környező utcákban is lezárásra kell készülni. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány 3/4-9 előtt járunk. Az elmúlt percekben Ellen Silvestri Amerika kapitánya című filmből hallhattok egy nagyszerű részletet, és amire szeretnék beszámolni önöknek, hogy 30 éves a Budapest Music Center. 30 évvel ezelőtt, 1996. május 24-én hozta létre Gőz László a Budapest Music Centert, amely azóta a magyar zenei élet meghatározó szereplőjévé vált. A jubileum alkalmából exkluzív képválogatáson keresztül mutatják be a BMC útját a kezdetektől az idei év nagyszabású ünnepi programsorozatáig, a Kurták 100-ig bezárólag. A Budapest Music Center fő célkitűzése a jelenkor magyar zenei értékeinek együttes és összehangolt felmutatása. A Gőz László által létrehozott intézmény aktívan vállal részt a magyar zene méltó nemzetközi helyének kialakításában, koncertszervezőként, lemezkiadóként és információs központként. Ez szolgálja a Budapest Music Center 2013-ban megnyílt 4000 négyzetméteres zenei központja a Mátyás utcában, ahol a 350 fős koncertterem mellett helyet kapott a jazz hazai és nemzetközi nagyjait felléptető Opus Jazz Club, a 100 000 tételes zenei gyűjteménnyel rendelkező magyar zenei információs központ és a könyvtár, valamint a mára közel 370 klasszikus, kortárs és jazz albummal büszkélkedő BMC Records. Ugyan itt lelt otthon az Ötvös Péter Kortárs Zenei Alapítvány, amely világhírű művészek bevonásával, fiatal karmesterek és zeneszerzők továbbképzésével foglalkozik. Mi is rengeteg olyan koncertről számolunk be, amely a BMC-ben van, és ha esetleg nem voltak még itt, akkor szerintem mindenképpen pótolják be, és nagyon boldog születésnapot kívánunk a Budapest Music Centernek. Most itt a folytatásban Csendüljön fel Edvard Grieg, Holberg Suite prelüdje a budapesti vonósok előadásában. Thank you.

Jó reggelt kívánok, ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány. Az elmúlt percekben Ludwig van Beethoven második B-dur zongora versenyének a harmadik tételét hallhatták. A Koncertó Budapest előadásában a karmester Keller András zongorán közreműködik Várjon Dénes. És ma esti színház ajánlat érkezik, a Játékszínbe hívok mindenkit, a Da Vinci Kód című előadásra. A Da Vinci Kód a legnagyobb könyvsikere a 2000-es évek elejének. A történet kezdetén megölik a Da Vinci Kód című előadásra. A Da Vinci Kód a legnagyobb könyvsikere a 2000-es évek elejének. A történet kezdetén megölik a Louvre kurátorainak egyikét, a

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Soron kívül vizsgáltatja felül a kormány a Magyar Agrárkamara működését. Változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács. Délutánig marad a nyáriasan meleg idő. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Soron kívül vizsgáltatja felül a kormány a Magyar Agrárkamara működését, terül ki a legfrissebb kormányhatározatból. A kabinet döntése értelmében az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszternek június 4-éig kell áttekintenie a kamaráról szóló törvényt és a szervezet tevékenységét. Bóna Szabolcsnak a kapcsolódó jogszabálymódosítások előkészítésére is mindössze egy hét áll a rendelkezésére. A kormány teljesen felülvizsgálja a Klebersberg központ és a tankerületek működését. A kabinet az oktatás-finanszírozás átláthatóvá tételében indokolja a döntést. Az oktatási és gyermekügyi miniszternek nem csak a tankerületek felépítését, létszámát és gazdálkodását kell átvilágítania, hanem azt is meg kell vizsgálnia, hogy egyáltalán indokolt-e a Klebersberg központ, mint középirányító szerv fenntartása. Költségvetési biztos felügyeli majd az MTVA és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság működését, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán hangsúlyozta, erre a törvényes működés és gazdálkodás garantálása miatt van szükség, mivel a tavalyi zárszámadás alapján mindkét szervezet beszámolóját aggályosnak találták. Változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács. A kamatfolyosó két szélesen változott, jelentette be a jegybank. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal 6,25%-ra, illetve hasonló mértékkel mérsékelte a kamatfolyosó két szélét is. Az amerikai hadsereg közölte, hogy a Csendes óceán keleti részén megtámadott egy hajót, amely feltehetőleg kábítószercsempészettel foglalkozott, egy ember meghalt. A művelethez az amerikai parti őrséget is riasztották. Az nem világos, hogy a túlélőket sikerült-e kimenteni. Donald Trump amerikai elnök kormánya tavaly szeptember óta a Karib-tengeren és a Csendes óceán keleti részén közlekedő hajókat vett célba, azzal az indokkal, hogy a műveletek célja a nemzetközi kábítószerkereskedelem visszaszorítása. A fellépést bírálók megkérdőjelezik, hogy a nemzetközi vizeken végrehajtott halálos támadások megengedhetők-e a nemzetközi jog szerint. A hivatalos adatok alapján eddig több mint 100 ember halt meg ilyen műveletekben. Egy papírgyárban történt vegyi anyag szivárgás miatt egy ember meghalt, 9-en pedig súlyosan megsérültek az Egyesült Államok északnyugati részén, Washington államban. Információk szerint a papírpép előállításához használt nátriumhidroxid és nátriumszulfid kémiai oldatát az úgynevezett fehér lugot tartalmazó tartály repett meg. A folyadékot a papírgyártás első lépéseiben használják a faforgács lebontására a papírpép előállítása érdekében. A sérültek között, akik közül néhányan kritikus állapotban vannak, 8 alkalmazott és egy tűzoltó is van. Délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Holnap és pénteken néhány fokkal enyhébb lesz az idő, az UV-sugárzás pedig továbbra is nagyon magas. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban tart a baleseti helyszínelése a Váci úton a Vizefogó utcánál. Mindkét irányban sávlezárásra kell számítani. A befelé vezető oldalon továbbra is lépésben halad a forgalom. Műszaki hibás jármű vesztek el az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca után a belső sávban. Az M0-as autóúttól torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél a buszsávban. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Ezért lezárják szombaton 8 órától 17 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat, az Üllői út és a Sajó utca között. Csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Lezárták mától a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca, a Lövölde tér és a Németh László utca között két irányú zsákutca lett. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig folytatódik a Nyitány. A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a Nyitány harmadik órájába kezdtünk bele. 2026. május 27-e van, szerda reggel 9 óra, elmúlt 5 perccel. Ez már a Nyitány harmadik órája, ahol már is felcsendül Pietro Antonio Locatelli C-moll Concerto Grossójának az 5. tétele, de ebben az órában meghallgatjuk még Ludwig van Beethoven 4. Beethoven szimfóniájának a 3. tételét is, illetve Szergej Prokofjev 1. D-dur klasszikus szimfóniáját. A 4. tétele is felcsendül, és minden körülmények között az Operaházban leszünk most ebben az órában, hiszen Judit szerepében Láng Dorottya mutatkozik be a Magyar Állami Operaház színpadán 2026. május 28-án Bartók világhírű operájában, a Kékszakálló Hercegvára koncertszerű előadásában. Láng Dorottya mezzoszopránnal fogok beszélgetni ebben az órában. Tartsanak velünk!

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Hangjelek rovat mai vendége, Láng Dorottya mezzoszoprán. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Nemzetközi hírű magyar énekes debütál a Kékszakállú Herceg várával az Operaházban. Judit szerepében Láng Dorottya mutatkozik be a Magyar Állami Operaház színpadán. Május 28-án Bartók világhírű operája a Kékszakállú Herceg vár a koncertszerű előadásában. Judit szerepe nem ismeretlen számodra, ezt már sokszor elmondtad, illetve akik téged követnek, azok ugye láthattak már Judit szerepében itthon Magyarországon is egy-egy zenekar előtt és karmester mellett. De most az Operaházban ez hanyadik alkalom, hogy ezt elénekelheted?
2: De jó Isten, hát erre sajnos már nem tudok válaszolni, nem számolom, de hát nem az első. Azon énekesnők közé tartozom, akiket megtalált a szerep, hála jó égnek. Ez a tulajdonképp az egyetlen magyar nyelven írt opera, ami világ nagyon sok országban és kontinensen is hallható, és mindenhol hatalmas sikerrel adjuk elő. Mindig úgy megy ki a közönség, hogy látom az arcokon, hogy mindenkit elért ez a zene. És átmegy az üzenet még úgy is, hogy magyarul énekelünk.
1: Szerintem sokat jelent az, hogy ki van melletted, illetve milyen zenekarral játszol. Az Operaházban ez lesz az első, ugye?
2: Igen, és ezen kívül pedig ez az első operaházi éneklésem is. Tehát nekem ez az első szereplésem a Magyar Állami Operaházban, és erre külön nagyon büszke vagyok, hogy ezzel a művel debütálhatok.
1: Kékszakállút ebben a produkcióban Palerdi András alakítja egyébként, de mit jelent számodra Bartóknak ez a műve?
2: Hát nagyon közel áll a szívemhez, mivel tényleg ez az a szerep, és ez az a mű, amiben a legtöbbször énekeltem. Hát egyrészt ugye magyarul íródott, tehát mindig azon a nyelven, amit az ember birtokol, vagy ebben az esetben az anyanyelvemen énekelhetek, és ezért nagyon könnyű hozzá egy ilyen nagyon belsőséges viszonyt kialakítani, és én nagyon szeretem ezt a karaktert, mert tehát Judit karakterét, nagyon-nagyon sok szint meg lehet vele mutatni, nagyon lírai részek vannak benne, nagyon drámai, tehát rengeteg kitörés, és mindez kevesebb, mint egy órában, megállás nélkül adjuk előtt, nincsen szünet, és ez egy nagyon szuggesztív szereplő, és az az érzésem, hogy bármit csinálok vele, mindig kicsit máshogy állok hozzá, tehát nincs két egyforma előadás, ez mindig attól is függ, hogy éppen ki énekli a Kékszakállút. Ez is nagyon érdekes, hogy tehát én bármit csinálhatok, hogyha nincs egy olyan párom hozzá, aki úgymond veszi az adást, akkor nagyon nehéz ebből bármit is kihozni, tehát Palerdi Andrással szerintem ez nem lesz gond most, úgyhogy igen, nagyon várom, hogy mi fog történni. Itt most az Operaházban az a különlegessége a dolognak, hogy tulajdonképpen a vasfüggöny előtt fogjuk előadni, és a zenekar az lent lesz az árokban, és ez egy ilyen fél koncertszerű előadás lesz, és ránk van bízva, hogy mit csinálunk a színpadon. Ez nagyon izgalmassá fogja tenni, mert tulajdonképpen a szerepjátszás az rögtönözve lesz.
1: És lesz egyébként vetítés mögöttetek.
2: Ki leszünk vetítve, így van, nagyban, tehát föl fognak minket venni kamerával, és mintát egy ilyen mozivászon lesz mögöttünk ez a vasfüggöny, és ezen lesz nagyított képünk, mint egy ilyen mozifilm látható. És ez hát nyilván nagyon nagy kihívás lesz nekem is, mivel nem is tudom, hogy tehát ez kicsit akkor most nem is tudom, hogy kéne ezt a legjobban eljátszani, hogy most akkor a kamerának, vagy a közönségnek csináljuk, vagy adjuk elő, de hát ez majd biztos ott eldől.
1: Úgyhogy
2: nagyon kíváncsian várom, hogy mi fog ebből kisülni.
1: A Magyar Állami Operaház zenekarát Kovács János fogja vezényelni. Vele milyen a kapcsolatot? Találkoztatok-e már? Dolgoztatok-e már?
2: Én dolgoztam már a Jánossal, Szavária szimfonikusokkal énekeltem vele először, és én mindig is nagyon nagy tisztelője voltam a Jánosnak. Ő az, aki az ő generációjából itt van, és én nagyon-nagyon szeretek a Jánossal dolgozni, mert ő az, aki veszi a fáradtságot, hogy például leülünk, és most is volt egy zongorás próba vele, és átnéztük a darabot, és ez rengeteget segít. Tehát, hogy ő nem rest ezeket bevállalni, és ez egy nagyon old school hozzáállás még, és nagyon-nagyon tisztelem ezért. Rengeteg jó dolgot mondott el erről a műről is, és hát mint muzsikus, nagyon nagy tisztelője vagyok, és szerintem az egyik legnagyobb nemzeti kincsünk a János.
1: Már is folytatjuk a hangjelek rovatunkat, a vendégem Láng Dorottya, mezzoszoprán.

0: Nemzetközi hírű magyar énekes debütál a Kékszakállú Herceg várával az Operaházban. Erről szól a mai hangjelek rovatunk. Judit szerepében Láng Dorottya mutatkozik be a Magyar Állami Operaház színpadán. Május 28-án Bartók világhírű operája a Kékszakállú Herceg vár a koncertszerű előadásában. A kiemelkedő akusztikai környezetben előadott vetítések kísért produkcióban Kékszakállút Palerdi András alakítja, a Magyar Állami Operaház zenekarát pedig Kovács János vezényli. A zenei élményt a leeresztett vasfüggöny fokozza, amely egyébként hangvetőként segíti az előszínpadon fellépő színészi eszköztárukkal is élő énekeseket, vetítési felületként pedig még közelebb hozza az énekesek karakter ábrázolását. A hangjelek rovat vendége Láng Dorottya mezzoszoprán. Ez az a darab, és ez az a szerep, ahol az érzelmeknek a teljes skáláját be lehet járni nőként, én azt gondolom. De neked van-e olyan része a darabnak, amelyet mondjuk kifejezetten vársz mindig, vagy ott tudod, hogy így nagyon meg tudsz élni valamit?
1: Hát én nagyon szeretem, amikor például a virágos rétre érünk, mert az egy ilyen nagyon szép, dallamos része Juditnak, de hát ugyanakkor ott van az őrülési jelenet, úgymond, amikor teljesen kiakad, és tulajdonképpen üvöltözik a kék szakállúval, hogy mindenhol vér van, és mindenhol ez a borzalom, tehát hogy például van egy ilyen része is, amit nagyon szeretek, akkor van a könnyek tava, az is egy gyönyörű szép rész, de amikor például a kék szakálló elénekli, hogy lásd, ez az én birodalmam, és akkor a Judit az közbe szól, és csak annyit mond, hogy szép és nagy a te országod, tehát hogy azt is, az nem egy énekesi feladat, de azt meg úgy kell elmondani, hogy mindenki értse, hogy ez most itt elment a vonat, és ebből ő kiszállt, és mostantól kezdve tényleg kijön a Juditnak is az oldala, hogy ő ezt feladta, ezt a kapcsolatot. Nekem, én így szoktam érezni.
0: Ha adhatnál tanácsot Juditnak, akkor mi lenne az? Mit javasolnál neki, hogy milyen legyen, vagy mit csináljon, vagy ha lehetne egy más vége, akkor te hogyan írnád meg?
1: Hát biztos, hogy azt mondanám neki először is, hogy ne próbáld megváltoztatni a párodat, ne próbálj mindent kiszellőztetni, kinyitni az összes ablakot és ajtót, mert nem biztos, hogy jó dolgok várnak ott mögötte, tehát meg az se biztos, hogy az vár, amit te elképzeltél, hogyha van egy párod, akkor fogadd el olyannak, amilyen, és ne kérdezz túl sokat, tehát ne próbáld az egész embert megérteni, hanem elfogadni is. És még egyet, hogy talán az jobb, hogyha nem csak a megmentőt akarod játszani egy kapcsolatban, hanem egyszerűen hagyd élni a párodat. És szerintem most én ezt a magam nevében beszélek.
0: Igen.
1: Nagyon-nagyon sokszor belecsúszunk mi nők ebbe a hibába.
0: Így van.
1: Hogy mi azt hiszük, hogy mi majd itt rendet teszünk, és kiszellőztetünk, és minden rendben lesz, és majd mi kinyitjuk az összes ajtót, és jó lesz, de hát sajnos ez sokszor nem így sikerül. Uh-huh. Én máshogy nem írnám meg a művet, szerintem fantasztikusan van megírva, és nem adnék ennek más befejezést, mert mindenki az utolsó ajtó mögötti nők, ugye az se biztos, hogy élnek, lehet, hogy csak a Judit hiszi azt, hogy élnek, az is lehet, hogy már nem élnek, az is lehet, hogy ott sincsenek, csak ő képzeli oda, az is lehet, hogy van vér a fegyvereken, az is lehet, hogy tehát, hogy itt egy olyan világról van szó, ami valószínűleg a Judit fejében játszódik csak, de az is lehet, hogy ott vannak, és ez mindenkire rá van bízva, hogy hogyan interpretálja a művet.
0: Megnézhetik ezt most május 28-án, Bartók világhírű operája, tehát a Kékszakállú Herceg vára koncertszerű előadásban a Magyar Állami Operaház színpadán, és itthon leszel Budapesten, és utána meddig leszel itt, és merre mész tovább, milyen programjaid lesznek a nyár folyamán, és lesz-e újra Judit?
1: Igen, tehát én itthon élek, és szeretném hangsúlyozni, amire én nagyon büszke vagyok erre. 2018-ig éltem Európa szerte, tulajdonképpen Németországban, Bécsi Zeneakadémián végeztem, és 2018 óta itthonról szabadúszó énekesként dolgozom, és most a következő fél évben például most az izraeli filharmonikusokkal fogom énekelni június végén Tel Avivban és Jeruzsálemben szintén Judit szerepét, ezt ötször hallhatja ott kint az izraeli közönség. Ezen kívül a komponista szerepét fogom énekelni, ez már a jövő évadomnak az eleje, mert kell egy nyár most szabadon, mert kicsit sokat énekeltem az elmúlt hónapokban, tehát a komponista szerepével indítom a következő évadot, utána Vénusz szerepében, ja, és ez Strasbourgi operába fog történni, utána Vénusz szerepét a Tannhäuserből fogom énekelni a Rueni operában. Ezután Amneris szerepében debütálok Ausztráliában, az Adelaide Fesztiválon, és utána pedig megyek tovább Chilébe, ahol Brangine szerepét fogom énekelni az ottani operaházban, és hát most csak ennyi a következő évadból.
0: Igen, hát azért ez is elég, azt gondolom.
1: Igen.
0: De a dorottyalang.com weboldalon egyébként minden pontos információt megtalálnak, ha szeretnék nyomon követni, hogy hol vagy a világban, illetve milyen előadások vannak, és én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és kívánom, hogy teltház előtt legyen ez az előadás is.
1: Köszönöm szépen, köszönjük szépen.
0: A hangjelek rovat mai vendége Láng Dorottya mezzoszoprán volt.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban tart a baleseti helyszínelése a Váci úton a Vizefogó utcánál. Mindkét irányban sávlezárásra kell számítani. A befelé vezető oldalon továbbra is lépésben halad a forgalom. Műszaki hibás jármű vesztegel az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca után a belső sávban. Az M0-as autóúttól torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél a buszsávban. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Ezért lezárják szombaton 8 órától 17 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat, az Üllői út és a Sajó utca között. Csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Lezárták mától a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca a Lövölde tér és a Németh László utca között kétirányú zsákutca lett. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

A Klasszik Rádió 92.1-en eljött az ideje annak, hogy egy programajánlattal vagy egy programcsokorral érkezzek önöknek. Haydeneum régi zenei koncertek júliustól egészen decemberig. A nyárásti Esterházi hétvégéktől a nemzetközi jelentőségű 4. Haydeneum Esterháza Fesztivál programjain át az őszi és téli zeneakadémia hangversenyekig, kamarazenei estek, koncertszerű opera előadás, kantáták és szimfonikus művek egyaránt szerepelnek a műsoron. Bach, Haydn, Mozart, Schubert és a korszak további meghatározó zeneszerzőinek művei ezúttal is korhű hangszereken szólalnak meg a historikus előadásmód kiváló nemzetközi és hazai előadóinak közreműködésével. A Haydeneum koncertek Esterházán sorozat 4 nyári hétvégén át, július 10-e és augusztus 1-e között pénteki szombat esténként hangulatos koncertekkel tölti meg a fertődi Esterházi kastély lenyűgöző Apolló termét, ahol a különleges összeállítású műsorok mellett a magyar régi zenei élet jeles képviselői vonulnak fel. Fellép a Capella Savaria, az Ensemble Variabile és az Orfeu zenekar Vashegyi György vezényletével, szólistaként pedig Bene Róza, Bertalan Andrea, Bosányi Márton, Gerhát László, Pálkövi Dániel, Paprita és Somlei Petra játékát is megcsodálhatja a közönség. Esterháza történelmi helyszínén augusztus 28-a és szeptember 5-e között 4. alkalommal kerül sor a Haydeneum Esterháza Fesztiválra. Immár hagyomány, hogy a nyitó esten Haydn egyik operájának koncertszerű előadása hallható, ezúttal az 1872-ben bemutatott Orlando Palladino Cyril Dubois-val a címszerepben. A kamarazenét Somlai Petra Schubert, illetve a Gringoltz Quartet Haydn estje képviseli, és ismét lesz tematikus zenetörténet is itt a Bősze Ádámmal. Haydn és kortársai zenéjét záró koncerten és basszus énekesként is világhírű svájci Stefan McLeod vezényli, és az est szólistája Olga Pacsenko lesz, fortepiano művész. Ősszel és télen a Haydeneum koncertjei a Zeneakadémián folytatódnak. Októberben Chopin dalai és zongora művei kerülnek a középpontba, az adventi várakozás jegyében pedig Bach kantátái hangzanak el a Vashegyi György vezette Purcell kórus és az Orfeu zenekar, valamint a kiváló hazai szólisták mellett olyan ismert vendégművészek előadásában, mint Ella Marshall Smith és Christian Immler. Az évet végül az Ensemble Variabile koncertje zárja Mendelssohn, Kalkbrennel és Brahms kamara műveivel. Minden részletes információt a haydeneum.com weboldalon megtalálnak, ha valamelyik koncertre ellátogatnak. Én nagyon jó szórakozást kívánok!

0: A Klasszik Rádió 92.1-en hamarosan 10 óra lesz, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon a nyitány a végéhez ért. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen délután Bálint Edina várja önöket az Intermezzóval, holnap reggel pedig már Gaskó Balázs köszönti önöket reggel 7 órakor, én pedig a napi útravalóval köszönöm meg a figyelmüket, legyen nagyon kellemes a napjuk, Szerémi Nórát hallhatták.
1: Lakáskulcs, pénztárca, iratok, megvannak, indulhatunk. Várjunk csak, az útra való, majdnem itt maradt, pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útra való következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra, nincs nyitány. Útra való következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
0: A virág...

0: legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egy grandiózus nyitókoncert a Margit Szigeti Színházban Balázs Jánossal, Bácsi Schwarz Zoltánnal és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral. Liszt, Bruch és Brahms kiváló előadókkal egy csodálatos arénában. Június 4-én. MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Kombinált drón és rakétatámadás érte az éjszakai és a reggeli órákban a Krím-félszigeten fekvő Szevasztopolt. Itthon mától újraél a már valós idejű vonat követő térképe. Délutánig marad a nyári meleg. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Kombinált drón és rakétatámadás érte az éjszakai és a reggeli órákban a Krím-félszigeten fekvő Szevasztopolt. A kikötőváros kormányzója közölte, hogy a támadásban brit gyártmányú manőverező robotrepülőgépeket is bevetettek, a légvédelem pedig több mint 20 drónt lőtt le. A becsapódások miatt kigyulladt a központi bank helyi igazgatóságának tetőszerkezete, valamint több lakóház és villanyvezeték is megrongálódott. Szevasztopolban található az orosz fekete-tengeri flotta főbázisa. Itthon azonnali hatállyal felmentették a terrorelhárítási központ főigazgatóját, a kormány pedig június elejéig teljesen felülvizsgálja a TEK működését. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy május 27-i, azaz a mai hatállyal felmentette Hajdú János tábornokot a szervezet éléről. A tegnap este megjelent kormányhatározat szerint a kabinet a felesleges párhuzamosságok megszüntetésével és költséghatékonyabb működéssel alakítaná át a rendőrséget. A belügyminiszternek június 4-ig kell előkészítenie a szükséges szervezeti és jogi változtatásokat. Hajdú János egyébként 2010 óta vezette a TEK-et. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, valamint javasolni fogják a képviselők fizetésének és költségkeretének csökkentését is, erősítette meg a miniszterelnök tegnap az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Magyar Péter hangsúlyozta, a politikusoknak szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterékét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várta a Tiszapártól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hogy hol tart most az ország. Mától újra él a már valós idejű vonat követő térképe, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető közösségi oldalán emlékeztetett. A vasúti információs rendszert pontosan egy évvel ezelőtt, a sorozatos botrányok után kapcsolták le. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a problémákat nem eltitkolni kell, ezért utasította a MÁV-ot a rendszer azonnali visszaállítására. A felület a korábbi kibertámadások miatt egyelő regisztráció után érhető el, de már dolgoznak azon, hogy bárki szabadon használhassa. Rendkívüli hőség sújtja Európa több részét. Franciaországban már heten meghaltak a napok óta tartó kánikula miatt. Több nyugati megyében 38-39 fok lesz a következő napokban. Nagy-Britanniában is megdőlt a májusi melegrekord, Londonban 35 fokot mértek. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Ami a hazai időjárást illeti, délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kék metró negyedik szakaszát 1984. novemberében adták át a forgalomnak. Ez 1,8 kilométert és két újabb állomást jelentett, így már a Dózsa-György útnál és az Árpád hídnál is fel lehetett szállni a szerelvényekre. A 80-as években a metró építési üteme rendkívül lelassult, de befejeződött. 1990. decemberében felavatták az utolsó, Újpest központig tartó 3,9 kilométeres szakaszt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A házi szemetet a 19. századi Pesten magánvállalkozó fuvarosok hordták el. A város által megszabott tarifát a háztulajdonosok, illetve a lakók fizették. A legfontosabb szemétlerakó maga a Duna volt, de ezen kívül is több, köztük a belváros az egészen közeli helyen halmozódott a háztartási hulladék. Budán például csak 1834-ben a vérmező szabályozása után tiltották meg a Várhegy alatt lakóknak, hogy továbbra is a vérmezőre hordják a szemetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerhéj Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 50-es, 60-as években a Ferihegyi repülőtér több olyan rendezvényt is tartott, ami százezreket vonzott. 1953-ban és 54-ben nagyszabású repülőnapot rendeztek, több mint 200 000 néző előtt. A közönség akkor láthatott először sugárhajtású MiG-15-ös repülőgépet. De szerveztek egészen különleges programokat is. 1957 nyarán 100 forintért a malév olyan éjszakai sétarepülőjáratokat indított, amihez egy ötfogásos ferihegyi vacsora is tartozott. 1961-ben és 1962-ben pedig autóversenyt rendeztek a betonon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A központi vásárcsarnok építése számos kihívás elé állította a tervezőket és a kivitelezőket. Sem a telek nem volt szabályos, sem a terepszint nem volt állandó. A tervező Pec Somu több mint egy méteres lejtéssel alakította ki az épület padozatát, hogy szintkülönbség nélkül csatlakozzon az épület a környező utcákhoz. Éppen ezért állítólag egyetlen rendes derékszöget sem fedezhetünk fel az épületben. A földszinten a padlózat egyes pontjai között másfél méteres is lehet a szintkülönbség. A galéria és a pince azonban vízszintes. Így nincs az épületben két egyforma magasságú oszlop, két egyforma szintkülönbséget áthidaló lépcső.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben, vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Erős és önálló kormányzati felerőst követelnek a munkaügyeknek a legnagyobb szakszervezetek. Csaknem 80 000 vállalkozást figyelmeztetnek.

a NAV. Délután már számíthatunk záporokra, zivatarokra. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet, a végrehajtási rendszert és a spontán privatizációt érintően is vizsgálóbizottságot állít fel az új kormány, jelentette be az országgyűlésben a kormányfő. Magyar Péter beszélt arról is, hogy csökkentik a képviselők, a miniszterek és miniszterelnök fizetését, valamint mérséklik a felesleges állami kiadásokat. Erős és önálló kormányzati felelőst követelnek a munkaügyeknek a legnagyobb szakszervezetek. A munkástanácsok és a szakszervezetek együttműködési fóruma mai nyílt levélben aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az új kormányzati felépítésben egyelőre nem látható önálló foglalkoztatáspolitikai államtitkár. Az érdekképviseletek szerint a bérek felzárkóztatása és a munkavállalói jogok védelme olyan súlyú kérdések, amelyeket nem szabad több tárca között széttagolni. A szakszervezetek hangsúlyozták, készek az együttműködésre, de a munkavállalók érdemi bevonása nélkül hozott döntéseknek súlyos negatív következményei lehetnek. Csökkentené a hazai kamatszintet, ezzel a költségvetés finanszírozási terheit is az euró bevezetése, közölte a GKI gazdaságkutató. Az elemzés szerint Magyarország az elmúlt években a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között volt. Hazánk tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött a kamatokra. A GKI összesítése azt mutatja, hogy ha az államadósság átlagos kamatterhe 3,9%-ra mérséklődne, az évente legalább 600 milliárd forint pluszt jelentene a költségvetésben. Leállt a központi hűtés a veszprémi Csolnoki Ferenc kórház műtőiben és citolaborjában, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy várható a legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert, addig bérhűtőgépeket telepítenek az intézménybe, amely a hétvégére állhat üzembe. A tárcavezető szerint a kórházakban működő hűtőberendezések átlag életkora meghaladja a 15 évet, több esetben a 40 évet is. Csaknem 80 ezer vállalkozást figyelmeztet a NAV, hogy jövő hétfőig be kell nyújtaniuk az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását. Az adóhivatal emlékeztet, hogy a kötelezettséget elektronikusan kell teljesíteni. Fontos, hogy június eleje nem csak a felügyeleti díj, hanem a társasági adó és a kisvállalati adóbevallási határideje is. A NAV arra kéri az érintett cégeket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a kitöltést, mert akik késnek, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphatnak. Idén új helyszínen, a hajógyári szigeten várja a családokat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos ingyenes gyermeknapi rendezvénye. A szervezők a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntője miatti tömeg és a biztonság érdekében 36 év után költözteti át a programokat a Városligetből. Ezen a hétvégén szombaton és vasárnap igazi vízparti piknik hangulattal, vidámparkkal, koncertekkel, valamint egészségügyi és sportszigettel várják a gyerekeket a hajógyári szigeten. Délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 8. kerületben található a Lékszesz utca. A Lékszesz nem más, mint a világító gáz köznapi neve, amivel Budapesten a közvilágítást biztosították 1856-tól. Itt épült az első budapesti gázgyár. Ezt az üzemet már régen lebontották, de a néhai gyárhoz kapcsolódik a párhuzamosan elnyúló Gázláng utca neve is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hunyadi-sziget az 1911-es folyószabályozások óta félsziget, a szomszédos Hárossziget előszobája. Itt találjuk a főváros utolsó, hanem is érintetlen, de most még emberi tevékenységtől mentes ártéri vadonjait. Szabadon nem járható be. A Hunyadi-szigeten 75 védett állatfajt tartanak nyilván, melyek közül 54 madárfaj, 5 emlős, 5 ízeltlábú, 8 kétéltű, 3 hüllő. A madarak közül a szürke gém is fészkel itt, s megtalálható a mocsári teknős is, melyet kezd kiszorítani a megunt ékszerteknős populáció. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 8. kerületi Dologház utcát már 1847-ben is így hívták, és az itt álló intézményről kapta a nevét. Az első dologházakat a 15. századi Amsterdamban alapították, egyfajta új büntetés végrehajtási modellként. Ide a kisebb vétségek elkövetői kerültek munkavégzésre. Magyarországon Mária Terézia engedélyével vezették be. Megszűnése után a 19. században élet újra, de már nem az amszterdami modell szerint, hanem a börtönökkel párhuzamosan működő rabdolgoztatóházként. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kőbánya és Újpest föld alatti összekapcsolása már az 1910-es években felmerült. A metróvonalát azonban csak 1949-ben jelölték ki. Az első érdemi lépésre 1966-ban került sor, amikor elkészült a tervdokumentáció. Elsőként a Nagyvárad tér Deák tér közötti szakasz megépítését szorgalmazták. Kivitelezésére 1,8 milliárd forintot biztosítottak. A keretösszeget később jócskán megemelték. 1973-ban már 3,9 milliárd forintra becsülték a költségeket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Molek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Déli hír összefoglaló a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Azonnali hatállyal felmentették a terrorelhárítási központ főigazgatóját. Kombinált drón és rakéta támadás érte az éjszaka és a reggeli órákban a Krímfél szigeten fekvő Szevasztopolt. Délután már számíthatunk záporokra, zivatarokra. Ez a Klasszik Rádió 92.1 déli hírmagazinja, a mikrofonnál Szabó Kati. Azonnali hatállyal felmentették a terrorelhárítási központ főigazgatóját, a kormány pedig június elejéig teljesen felülvizsgálja a TEK működését. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy május 27-ei, azaz a mai hatállyal felmentette Hajdú János tábornokot a szervezet éléről. A tegnap este megjelent kormányhatározat szerint a kabinet a felesleges párhuzamosságok megszüntetésével és költséghatékonyabb működéssel alakítaná át a rendőrséget. A belügyminiszternek június 4-éig kell előkészítenie a szükséges szervezeti és jogi változtatásokat. Hajdú János egyébként 2010 óta vezette a TEK-et.

0: Újra él a már valós idejű vonat követő térképe, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető közösségi oldalán emlékeztetett. A vasúti információs rendszert pontosan egy évvel ezelőtt, a sorozatos botrányok után kapcsolták le. Vitézy Dávid hangsúlyozta, a problémákat nem eltitkolni kell, ezért utasította a MÁV-ot a rendszer azonnali visszaállítására. A felület a korábbi kibertámadások miatt egyelőre regisztrált után érhető el, de már dolgoznak azon, hogy bárki szabadon használhassa. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a hazai kórházak fertőzési adatai, derül ki a tegnap késő este megjelent kormányhatározatból. A döntés értelmében az egészségügyi miniszternek június végéig kell kidolgoznia azt az országos módszertant, amely alapján az intézmények közzéteszik ezeket a mutatókat. Az első hivatalos adatok szeptember 1-én válnak nyilvánossá. Egy másik kormányzati döntés a betegjogi rendszert erősíti meg. A cél az, hogy a betegjogi képviselők függetlenebbül, hatékonyabban és könnyebben elérhetően működjenek a jövőben. Emellett a kórházak minőségi és betegelégedettségi mutatóit is nyilvánossá teszik majd. Soron kívül vizsgáltatja felül a kormány a Magyar Agrárkamara működését, derül ki a legfrissebb kormányhatározatból. A kabinet döntése értelmében az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszternek június 4-éig kell áttekintenie a kamaráról szóló törvényt és a szervezet tevékenységét. Bóna Szabolcsnak a kapcsolódó jogszabálymódosítások előkészítésére is mindössze egy hét áll a rendelkezésére. A kormány teljesen felülvizsgálja a Klebersberg központ és a tankerületek működését. A kabinet az oktatás finanszírozás átláthatóvá tételében indokolja a döntést. Az oktatási és gyermekügyi miniszternek nem csak a tankerületek felépítését, létszámát és gazdálkodását kell átvilágítania, hanem azt is meg kell vizsgálnia, hogy egyáltalán indokolt-e a Klebersberg központ, mint középirányító szerv fenntartása. Erős és önálló kormányzati felelőst követelnek a munkaügyeknek a legnagyobb szakszervezetek. A munkástanácsok és a szakszervezetek együttműködési fóruma mai nyílt levélben aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az új kormányzati felépítésben egyelőre nem látható önálló foglalkoztatáspolitikai államtitkár. Az érdekképviseletek szerint a bérek felzárkóztatása és a munkavállalói jogok védelme olyan súlyú kérdések, amelyeket nem szabad több tárca között széttagolni. A szakszervezetek hangsúlyozták, készek az együttműködésre, de a munkavállalók érdemi bevonása nélkül hozott döntéseknek súlyos negatív következményei lehetnek. Leállt a központi hűtés a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház műtőiben és citolaporjában, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy várható a legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert, addig bérhűtőgépeket telepítenek az intézménybe, amely a hétvégére állhat üzembe. A tárcavezető szerint a kórházakban működő hűtőberendezések átlag életkora meghaladja a 15 évet, több esetben a 40 évet is. Csaknem 80 ezer vállalkozást figyelmeztet a NAV, hogy jövő hétfőig be kell nyújtaniuk az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását. Az adóhivatal emlékeztet, hogy a kötelezettséget elektronikusan kell teljesíteni. Fontos, hogy június eleje nem csak a felügyeleti díj, hanem a társasági adó és a kisvállalati adóbevallási határideje is. A NAV arra kéri az érintett cégeket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a kitöltést, mert akik késnek, akár 1 millió forintos mulasztás bírságot is kaphatnak. Komoly konfliktus alakulhat ki a budapesti taxisok és a főváros között a PKK új díjszabási javaslata miatt. A taxis érdekvédők szerint a fix tartalék esetleges eltörlése teljesen átalakítaná a budapesti taxizást és kiszámíthatatlanul drágává tenné az utazást a legforgalmasabb időszakokban. A helyzet annyira elmérgesedett, hogy a taxisok már tüntetést és városi blokádot is kilátásba helyeztek a május 30-31-i Bajnokok Ligája döntő hétvégéjére, írja a Portfólió. Nem csak a lépéseinket, de már a hangulatunkat is követi a legújabb technológia. Mindjárt mondom a részleteket, előtte azonban.
1: Külföld.
0: Kombinált drón és rakétatámadás érte az éjszakai és a reggeli órákban a Krímfélszigeten fekvő Szevasztopolt. A kikötőváros kormányzója közölte, hogy a támadásban brit gyártmányú manőverező robotrepülőgépeket is bevetettek, a légvédelem pedig több mint 20 drónt lőtt le. A becsapódások miatt kigyulladt a központi bank helyi igazgatóságának tetőszerkezete, valamint több lakóház és villanyvezeték is megrongálódott. Szevasztopolban található az orosz fekete-tengeri flotta főbázisa. Az amerikai hadsereg közölte, hogy a Csendes-óceán keleti részén megtámadott egy hajót, amely feltehetőleg kábítószercsempészettel foglalkozott, egy ember meghalt. A művelethez az amerikai parti őrséget is riasztották. Az nem világos, hogy a túlélőket sikerült-e kimenteni. Donald Trump amerikai elnök kormánya tavaly szeptember óta a Karib-tengeren és a Csendes-óceán keleti részén közlekedő hajókat vett célba, azzal az indokkal, hogy a műveletek célja a nemzetközi kábítószerkereskedelem visszaszorítása. A hivatalos adatok alapján eddig több mint 100 ember halt meg ilyen műveletekben. Rendkívüli hőség sújtja Európa több részét. Franciaországban már heten meghaltak a napok óta tartó kánikula miatt. Több nyugati megyében 38-39 fok lesz a következő napokban. Nagy-Britanniában is megdőlt a májusi melegrekord. Londonban 35 fokot mértek. Szerbiában hőségriasztást adtak ki. A napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
1: Kulturális hírek.
0: Picasso kiállítása lesz a szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A múzeumok éjszakáján június 20-án nyíló tárlaton Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái láthatók, akikkel a spanyol művész együtt dolgozott, barátságot ápolt, vagy akik hatottak rá. Június 14-ig meghosszabbították az Örök lét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítást a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Piacra dobták azt az új generációs okosgyűrűt, amely a testhőmérsékletünk és pulzusunk és a bőrünk mikroszkópikus verejtékezése alapján képes megállapítani a pillanatnyi stressz szintünket és hangulatunkat. A fejlesztők szerint az ékszer nem csak diagnosztizál, de azonnal személyre szabott légző gyakorlatokat vagy megnyugtató dallamokat is javasol a felhasználó telefonján, ha úgy érzékeli, hogy tulajdonosa túlságosan feszülté vált. Idén új helyszínen, a hajógyári szigeten várja a családokat a Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat hagyományos ingyenes gyermeknapi rendezvénye. A szervezők a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntője miatti tömeg és a biztonság érdekében 36 év után költözteti át a programokat a Városligetből. Ezen a hétvégén szombaton és vasárnap igazi vízparti piknik hangulattal, vidámparkkal, koncertekkel, valamint egészségügyi és sportszigettel várják a gyerekeket a hajógyári szigeten.
1: Budapest legfrissebb időjárása itt a Klasszik Rádió 92.1 déli hír összefoglalójában.
0: Délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferencvárosi Tornaklub 1899. május 3-án alakult. Első elnökének dr. Springer Ferencnek komoly szerepe volt az Üllői úti sporttelep létrehozásában, és a Magyar Labdarúgó Szövetség megalakításában is. Kevesen tudják, hogy az ő unokája volt a kiváló színész, Mensáros László. Springer halála után 2 évvel, 1922-ben az Üllői úti pályán a hálás szurkolók emlékünnepséget tartottak. Ekkor avatták fel a tiszteletére készítetett szobrot, Mátray Lajos alkotását. A Springer szobor mind a mai napig ott áll az Üllői úti stadionban, szemben a labdarúgó játéktérrel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. Az első szakasz a Deák Ferenc tér és az Oktogon között húzódik. Az útszakasz hossza 844 méter, szélessége 34 méter. Itt az út zárt sorú, 3-4 emeletes épületek, bérházak között fut. A folyamatosan felújításra kerülő paloták földszintjein elegáns kávézók, üzletek és butikok bérelnek helyiségeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A jelenleg 2200 méter hosszan feltárt Szemlőhegyi barlang Budapest egyik legértékesebb természeti kincse. Bejárata a második kerületben a Pusztaszeri útról nyílik. Falai látványos formakincsű ásványkiválásokkal, úgynevezett borsókövekkel gazdagon díszítettek. A túraútvonal mintegy 250 méter, melyet a látogatók kényelmes betonjárdákon és lépcsőkön járhatnak be. Pormentes levegőjének tisztasága a magas hegyi üdülőhelyekével vetekszik, így lehetővé teszi asztmás és légúti betegségben szenvedők kezelését. A barlangterápiás program a 90-es évek elején indult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Üljön a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Délután már számíthatunk záporokra. Nem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. A korábbi kormány tavaly kezdeményezte a kilépést, miután Budapestre látogatott a Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött Benjamin Netanyahu. A kormány összesen 943 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevél visszavonását kezdeményezi. A külügyminiszter több mint 1300 ilyen útlevelet felülvizsgált, azt is ellenőrzik, hogy a személyiségi jogok figyelembevételével nyilvánosságra hozható-e, kik kaptak ilyen okmányokat. Az ügyben Görög Márta igazságügyi miniszter folytat jogi vizsgálatot. Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, jelentették be a tegnapi kormányülésről tartott sajtótájékoztatón. Göböl Anita kormányszóvivő elmondta, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter június végéig dolgozza ki az ehhez szükséges

0: Véges monitoring rendszert, az adatközlés pedig szeptembertől indulhat. Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság a magyarországi aszbesztszennyezés kivizsgálására, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. A kormányhivatalok jelenleg a lakosság által leadott kőzetmintákat vizsgálják, miközben megkezdik az érintettek egészségügyi monitoringját is. Éjszaka több mint 160 drónt vetett be az orosz hadsereg ukrajnai célpontok ellen. A légvédelem a pilóta nélküli eszközök zömét elfogta. Az észak-ukrajnai Csernyihivben egy fafeldolgozó vállalatot, egy logisztikai céget és egy kritikus infrastruktúrális létesítményt ért találat. Továbbá károk keletkeztek egy raktárépületben és több gépjárműben is. A Herszon megyét ért támadásban 3 civil sebesült meg. Ismét csapást mért egy feltételezett drogcsempész hajóra az amerikai hadsereg a Csendes óceánon. Egy ember meghalt, 2 túlélőt kimentettek. A washingtoni vezetés tavaly szeptember óta hajt végre hasonló műveleteket a nemzetközi drogkereskedelem visszaszorítására hivatkozva. A bírálók szerint kérdéses, hogy az akciók megfelelnek-e a nemzetközi jognak. Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Terézvárosi Anker köz egy 1910-ben alapított biztosító társaság, az Anker élet és járadékbiztosító RT után kapta a nevét. A Deák Ferenc tér szomszédságában álló Ankerházat Alpár Ignác tervei alapján építették. A megrendelő feltűnő, hivalkodó reklámhomlokzatot, tornyokat és átjárható, nyitott udvart akart. Az elkészült épületet sokan kritizálták. Az anekdota szerint még a művész felesége is így kiáltott fel, amikor meglátta. Ignác, nem szégyelli magát? Mit csinált ön itt? Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. Idősebb Rubik Ernő mellett a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület másik híres tervezőpilótája, Rotter Lajos volt. Ő volt az első pilóta, aki átrepült a hármas határhegy fölött, cáfolva ezzel a hatóságok álláspontját, miszerint az adott terep nem alkalmas vitorlázó repülésre. Az 1936-os berlini olimpián elérte, hogy a vitorlázó repülést felvegyék az olimpiai sportágak közé. Egy olyan napon, amikor az időjárást vitorlázó repülésre alkalmatlannak nyilvánították, Berlinből Kielbe repült. Saját tervezésű gépével, a Nemerével gond nélkül megtette a több mint 300 kilométeres távolságot. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A királygyógyfürdő építését 1565-ben Arszlán pasa rendelte el, és utódja Szokoli Musztafa pasa parancsnoksága idején fejezték be. Az akkor ismert forrásoktól ugyan távolabb létesítették, de a városfalon belüli elhelyezkedés lehetővé tette a fürdő használatát az ostromok alatt is. Vízellátása az építéskor, és most is, a Lukács fürdő térségében feltárt hévizes kutakból történik. Kezdetben a melegvizet vörös fenyőből készített csatornában juttatták a fürdőbe. 1796-ban a terület és az építmény a König család tulajdonába került, amiből az elnevezése is származik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti vasúti híd átépítésének idején az Esztergom felől érkező személyvonatok a Szentendrei hév vágányait használva a Margit híd Budai híd főjéig, illetve a Kaszás dűlőig közlekedtek. Az átépítés után ismét birtokba vehették a szerelvények az átkelőt, és már csak 80 km/h sebességkorlátozás van életben, szemben a 10, illetve 30 km/h, amit előtte kellett betartani. A híd átépítése összesen 14 milliárd forintot emésztett fel, de ennek során nem csak a vágányok újultak meg, hanem új járda és bicikliút is került rá, illetve a régi híd két oldalán lévő villamos távvezetéket is a járda alá rejtették, valamint az addig teljesen dísztelen építmény zöld színű lett.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Délután már számíthatunk záporokra, nem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. A korábbi kormány tavaly kezdeményezte a kilépést, miután Budapestre látogatott a Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött Benjamin Netanyahu. A kormány összesen 943

0: 3 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevél visszavonását kezdeményezi. A külügyminiszter több mint 1300 ilyen útlevelet felülvizsgált, azt is ellenőrzik, hogy a személyiségi jogok figyelembevételével nyilvánosságra hozható-e, kik kaptak ilyen okmányokat. Az ügyben Görög Márta igazságügyi miniszter folytat jogi vizsgálatot. Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, jelentették be a tegnapi kormányülésről tartott sajtótájékoztatón. Göböl Anita kormányszóvivő elmondta, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter június végéig dolgozza ki az ehhez szükséges monitoringrendszert, az adatközlés pedig szeptembertől indulhat. Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság a magyarországi aszbesztszennyezés kivizsgálására, jelentette be Göböl Anita kormányszóvivő. A kormányhivatalok jelenleg a lakosság által leadott kőzetmintákat vizsgálják, miközben megkezdik az érintettek egészségügyi monitoringját is. Éjszaka több mint 160 drónt vetett be az orosz hadsereg ukrajnai célpontok ellen. A légvédelem a pilóta nélküli eszközök zömét elfogta. Az észak-ukrajnai Csernyihivben egy fafeldolgozó vállalatot, egy logisztikai céget és egy kritikus infrastruktúrális létesítményt ért találat. Továbbá károk keletkeztek egy raktárépületben és több gépjárműben is. A Herszon megyét ért támadásban 3 civil sebesült meg. Ismét csapást mért egy feltételezett drogcsempész hajóra az amerikai hadsereg a Csendes-óceánon. Egy ember meghalt, 2 túlélőt kimentettek. A washingtoni vezetés tavaly szeptember óta hajt végre hasonló műveleteket a nemzetközi drogkereskedelem visszaszorítására hivatkozva. A bírálók szerint kérdéses, hogy az akciók megfelelnek-e a nemzetközi jognak. Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kelet-nyugati metró, vagyis a kettes metró 1950 és 1954 közötti első építési szakaszában még erősen érződtek egyrészt a II. Világháború tapasztalatai, másrészt a III. Világháborútól való félelem. Ezért a föld alatti vasút egyik funkciója lett volna a nagyvasúti közlekedés biztosítása a Duna alatt. Arra az esetre is, ha a vasúti Dunahidakat lerombolnák. Így az alagutat nagyobb átmérővel kezdték el fúrni, hogy akár egy vasúti szerelvény is elférjen benne, de az 1963-tól megkezdett továbbépítés során ezzel felhagytak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti villamos városi vasút vezérigazgatója Balázs Mór londoni tapasztalatai alapján foglalkozott egy pesti, felszín alatti vasút gondolatával, mivel a hatóságok már korábban kijelentették, hogy az Andrássy úton nem építhető sínpálya. A terveket a Siemens és Halske cég készítette. Az engedélyt megkapták, cserébe viszont az ezredévi kiállítás megnyitásáig el kellett készülnie a vonalnak. Erre 21 hónapjuk volt. 1896. május 3-án délután Ferenc József nyitotta meg Európa rekordidő alatt épült első motorkocsis föld alatti vasútját. A londoni ugyanis eredetileg gőzhajtású volt. A műszaki színvonalat tekintve az egész vasút benne a járműpark messze megelőzte a korát, és olyan megbízható volt, hogy például a biztosító berendezés 1973-ig működött eredeti állapotában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ország első állandó mozija, az Apollo, a mai Blaha Lujza téren nyílt meg 1906-ban. A kíváncsi közönség esténként megtöltötte az 500 férőhelyes nézőteret. Mivel ekkoriban még nem forgattak megfelelő hosszúságú filmeket, így a rövid vetítések között színészek fellépései tették teljessé a sztorit. Valószínűleg ezért alakult ki a filmszínház elnevezés. A szomszédban álló népszínháznál eközben attól tartottak, hogy a mozi átcsábítja a nézőket. Aggodalmuk nem volt teljesen alaptalan, ugyanis a kezdeti években még a gazdagabb rétegek és az előkelőségek is szívesen látogatták a vetítéseket. Az Apollóban később már revüket is bemutattak, a vetítéseket pedig rövidesen a Royal szállóba tették át, ahol Royal Apollo néven zajos sikereket ért el a projektográf.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Látóhegy régiesebb nevén Guggerhegy egy magaslat a Budai hegységben. A terület a második kerülethez tartozik, Szép Völgy és Csatárka város részének határvidékén, a legnépszerűbb budapesti kiránduló helyek egyike. Magassága 376 méter, csúcsától nem messze található az Árpád kilátó. Az építményt szinte kizárólag terméskő, fa és természetes kötőanyagok felhasználásával emelték 1929-ben. Lényegében a mai napig eredeti formájában áll, bár 2001-ben komolyabb felújításon esett át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Élj át újra a Disney legendás klasszikusát. Az Oroszlán király óriás kivetítőn elevenedik meg. Élő zenekari kísérettel május 30-án a Margit szigeten. Egy megható és szórakoztató élmény az egész család számára. Elton John felejthetetlen dalaival. MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
3: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Változékony időre számíthatunk, projekt indult a hólyagrák megelőzésére és a korai felismerésére. Az átlagosnál alacsonyabb a Balaton vízszintje. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. A korábbi kormány tavaly kezdeményezte a kilépést, miután Budapestre látogatott a Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött Benjamin Netanyahu. A kormány összesen 943 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevél visszavonását kezdeményezi. A külügyminiszter több mint 1300 ilyen útlevelet felülvizsgált, azt is ellenőrzik, hogy a személyiségi jogok figyelembevételével nyilvánosságra hozható-e, kik kaptak ilyen okmányokat. Az ügyben Görög Márta igazságügyi miniszter folytat jogi vizsgálatot. 3 éves nemzetközi projekt indult a hólyagrák megelőzésére és korai felismerésére uniós támogatással. A programot az Európai Urológiai Társaság vezeti magyar, görög és lengyel szakmai szervezetek részvételével. Magyarországon évente mintegy 3000 új hólyagrákos esetet diagnosztizálnak, a betegség főként az idősebb dohányosokat érinti. A hólyagrák sok esetben jól kezelhető, ha időben felismerik. Június 11-én ingyenes szűrés tartanak a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem urológiai klinikáján, valamint a budapesti Péterfi Sándor utcai kórház urológiai osztályán az 50 év feletti erős dohányosoknak. Továbbra is az átlagosnál alacsonyabb a Balaton vízszintje. A szakemberek szerint 20-30 centiméterrel marad el az optimálistól. Siklósi Gabriella, az Országos Vízügyi

0: vezetőigazgatóság szóvívője elmondta, hogy a csapadékhiány miatt a Velencei tó helyzete is aggasztó, mivel a téli feltöltődési időszak idén alig emelte a vízszintet. A szakemberek szerint a száraz talaj elnyeli a lehulló csapadék jelentős részét, így kevés víz jut el a tavakba. Nyugat-Európában szokatlanul korai és intenzív hőhullám tombol, amely Madridban, Párizsban, Londonban és Rómában is rekord meleget, 35 fok feletti hőmérsékletet eredményezett. A brit hatóságok riasztást adtak ki az ország nagy részére, és arra figyelmeztetnek, hogy a hőség életveszélyes is lehet. A mérsékelt klímához szokott Szigetország egyáltalán nincs felkészülve a forróságra. A legtöbb lakásban, iskolában és munkahelyen egyáltalán nincs légkondicionáló. Itthon északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A sportkórház épületét 1884. októberében első Ferenc József avatta fel, amikor még a Vöröskereszt új kórháza volt, és sokáig itt folyt a legszínvonalasabb ápolónő képzés is. 1949-ben a kórházat államosították, majd profilváltás következett. A Népjóléti Minisztérium utasítására elkezdték a beteg vagy sérült sportolók felvételét és gyógykezelését. 1952-ben Magyarország a Helsinki olimpián rendkívüli sikereket ért el. A felkészítésben nem csak az egyesületi orvosok, hanem a kórház összes részlege is nagy segítséget nyújtott. A rendszerváltásig létrejött a rehabilitációs ellátás, a fizikoterápia, a mentálhigiénia és sportpszichológia, továbbá speciális laboratóriumok és rendelők, továbbá bevezették a terheléses vizsgálatokat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Törökvész a második kerület egyik városrésze. Régen több német neve is volt. Fruchtbarried, azaz termékeny rét, Ochsenried, azaz ökörrét, és Rókuszberg, azaz Rókushegy. A Magyar Tudományos Akadémia tagja, a költő Döbrentei Gábor javaslatára nevezték át a területet 1847-ben Törökvészre. Annak emlékére, hogy Buda visszavívásakor itt verték le az ostromlottak segítségére indult szpáhikat és janicsárokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest hosszú története során a ma is működő csatornázási rendszer különböző módszerek felhasználásával alakult ki. Már a római korban épültek vízvezetékek, fürdők és csatornák. A harmadik században a középületekben és lakóházakban vízöblítéses illemhelyek voltak. A szenny és csapadékvizeket csatornahálózat gyűjtötte össze és vezette a Dunába. Azonban a népvándorlás évszázadaiban a római közművek nagy része elpusztult. A középkorban a szennyvizek az utcák kövezetén folytak, a járványok állandó veszélyét hordozva. Helyenként azonban már foglalkoztak a problémával. Budán a királyi vár vízemelő szerkezete 1416-ban készült el, majd Mátyás uralkodása idején vízvezeték is épült, bár az emberek nagy része ekkor még egyáltalán nem tartotta fontosnak a csatornázás ügyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Gyógyfürdő, Bece nevén a Szecska, Budapest legnagyobb fürdőkomplexuma. Építését 1909-ben kezdték meg Ziegler Győző tervei alapján, és 4 évvel később már át is adták. A szabadtéri részen 3 nagy medence helyezkedik el. Középen van az úszómedence, amelyben a helyi szokásoknak megfelelően körbeúsznak. A Városligetben található fürdő termálvízellátását az 1938-ban átadott Szent István kút biztosítja. Az 1240 méter mély kútból Európa legmelegebb hévíz forrása tör fel. Hőmérséklete 77 Celsius fok. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk, projekt indult a hólyagrák megelőzésére és a korai felismerésére, az átlagosnál alacsonyabb a Balaton vízszintje. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. A korábbi kormány tavaly kezdeményezte a kilépést, miután Budapestre látogatott a Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött Benjamin Netanyahu. A kormány összesen 943 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevél visszavonását kezdeményezi. A külügyminiszter több mint 1300 ilyen útlevelet felülvizsgált, azt is ellenőrzik, hogy a személyiségi jogok figyelembevételével nyilvánosságra hozható-e, kik kaptak ilyen okmányokat. Az ügyben Görög Márta igazságügyi miniszter folytat jogi vizsgálatot. 3 éves nemzetközi projekt indult a hólyagrák megelőzésére és korai felismerésére uniós támogatással. A programot az Európai Urológiai Társaság vezeti magyar, görög és lengyel szakmai szervezetek részvételével. Magyarországon évente mintegy 3000 új hólyagrákos esetet diagnosztizálnak, a betegség főként az idősebb dohányosokat érinti. A hólyagrák sok esetben jól kezelhető, ha időben felismerik. Június 11-én ingyenes szűrés tartanak a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem urológiai klinikáján, valamint a budapesti Péterfi Sándor utcai kórház urológiai osztályán az 50 év feletti erős dohányosoknak. Továbbra is az átlagosnál alacsonyabb a Balaton vízszintje. A szakemberek szerint 20-30 cm-rel marad el az optimálistól. Siklósi Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője elmondta, hogy a csapadékhiány miatt a Velencei tó helyzete is aggasztó, mivel a téli feltöltődési időszak idén alig emelte a vízszintet. A szakemberek szerint a száraz talaj elnyeli a lehulló csapadék jelentős részét, így kevés víz jut el a tavakba. Nyugat-Európában szokatlanul korai és intenzív hőhullám tombol, amely Madridban, Párizsban, Londonban és Rómában is rekord meleget, 35 fok feletti hőmérsékletet eredményezett. A brit hatóságok riasztást adtak ki az ország nagy részére, és arra figyelmeztetnek, hogy a hőség életveszélyes is lehet. A mérsékelt klímához szokott Szigetország egyáltalán nincs felkészülve a forróságra. A legtöbb lakásban, iskolában és munkahelyen egyáltalán nincs légkondicionáló. Itthon északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
0: Az MT

0: híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
1: Kellemes délutánt, szép napot kívánok, tikkasztó hőség van itt is, bár épp nemrég hallottam egy kedves vendégünktől, hogy nemrégiben már Budapest határában viharokat is észleltek. Na de most térjünk rá arra, hogy mi a mai témánk. Hát alapvetően június 1-e a tejvilágnapja, erre készülünk, mégpedig játékkal. Egész héten minden nap játékkérdéseket teszünk fel önöknek, és hát bízunk benne, hogy válaszolnak. Nézzük a mai kérdést. Milyen tejben fürdőzött Kleopátra? Mondok három lehetőséget. A. kecsketejben, B. bivajtejben, vagy pedig C. szamártejben. A megfejtéseket ma éjfélig várjuk a következő címre. játék@klasszikradio.hu. A napi nyeremény egy ajándékcsomag a Tejterméktanács jóvoltából, de a hétvégén kisorsoljuk majd a fődíjat, ami nem más, mint egy két fő részére szóló wellness hétvége, félpanzióval a pécsi Fibula Residence and Wellness Hotel jóvoltából. Sok sikert kívánunk a játékhoz. Ma délután erdőben leszünk, hát legalábbis gondolatban, meg témában, hiszen Ritling István lesz a vendégünk, a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészetvezetője. Most pedig Haydn 95. c-moll szimfóniájának negyedik tétele következik a Clevelandi Szimfonikus Zenekar előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője. Szia Zoli, szeretettel köszöntelek!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Itt a tavasz, ezzel nem mondtam újdonságot, a városi környezet is megtelik élettel, a madarak fészket raknak, költenek, és hát egyébként a hangukat is hallatják. Sokszor itt a stúdióban is hallom egyébként, és annyira üdítő, amikor nyitva van az ablak, na de most nem is ez a lényeg, hanem az, hogy mit tegyünk ilyenkor, tehát szükséges-e beavatkoznunk ebbe a folyamatba, például segítsünk-e a fészeképítésben, és egyebek.
2: Na most együtt élni vadállatokkal, mondjuk maradjunk a madarakkal, ez a világon az egyik legkirályabb dolog, mert akkor teszünk a legjobbat, ha nem teszünk semmit. Ez egy általános megközelítés. Vannak olyan kivételek, amikor annyira urbanizálott módon viselkedik egy madár, olyan nem természetes környezetet választ a lakott területen belül, amikor óhatatlanul be kell avatkoznunk. Tehát mondjuk, hogyha néhány ilyen fajt kéne mondanom, gyöngybagoly, ami a magyarországi állomány túlnyomó többsége, padlásokon ezen belül is elsősorban a templomok toronysüvegeiben él, amiket az 1960-as, 70-es évektől elkezdtek lezárni, mert akkor jött az elektromos harangozás, és az elektromos berendezéseknek bizony nem tesz jót a mérhetetlen mennyiségű mondjuk parlagi galambürülék, vagy a csókák fészeképítése. Tehát ilyen szempontból a gyöngybagoly egy nagyon problematikus emberi segítségre szoruló madár. Költőládákat kell helyezni a toronysüvegbe, úgyhogy annak a bejárati nyílása az egyébként lezárt toronysüveg felületén legyen. Vagy ilyen mondjuk a mindenki által ismert fehérgólya probléma, ugye szintén az 1960-as, 70-es években a tetőkről, kéményekről a gólyák elkezdtek átköltözni az elektromos oszlopokra. Ugye ennek az a profán háttere volt, hogy akkor érte el Magyarországon a villamosítás azt a szintet, hogy lépten nyomon találkoztak a gólyák ezzel a új fészkelési lehetőséggel, és bizony, hogyha a keresztartóra ráfészkeltek, akkor ott áramütés fenyegette őket. Ezért ott is be kell avatkozni, nem véletlen, hogy a idén már 52 éves Madártani Egyesület egyik első munkája az volt, hogy az áramszolgáltatókkal közösen kidolgozta a máig érvényben lévő szabványos gólyakosarat. Vagy itt vannak például a sárfészket építő fecskék, de ez a kevés kivétel. Tehát alapvetően a körülöttünk élő madarak, mondjuk a bokrokban fészkelő madarak nem szorulnak semmiféle segítségre. Fészket építeni, a fészeképítésben segíteni őket, ez pedig kimondottan negatív hatása van. Ugye ez a másik kályha, akkor az előző leraktuk az egyik kályhát, ahonnan érdemes kiindulni és mindig visszatérni, a másik kályha pedig az, hogy az egyik legérzékenyebb kérdés a madarak életében a fészeképítés. Találkoztam már olyan, hogy valaki elkezdte, kirakott egy biodut mondjuk a széncinegének, és akkor elkezdett belepakolni fészek anyagot, hogy mennyire jó. Hát mondom, nagyon nem jó, mert hogy ezzel gyakorlatilag az energiavesztésre ítélte a madarakat, mert hogy mindent kipakolnak onnan. Tehát ebben egyáltalán nem tudjuk őket segíteni, így közvetlenül. Aztán van az, hogy akkor odasüt a nap, akkor elkezdtek ilyen árnyékoló ernyőt tenni, aztán megdöbbentek, hogy a madár ott hagyta a tojásos fészek alját, mert nem tűri a zavarást. Tehát általában azt szoktuk mondani az embereknek, hogy a természetben ami felesleges, az rossz. Tehát nem kell így túlfélteni őket, ne a saját lelkiismeretünket akarjuk megnyugtatni, és hát az is óhatatlan emberi dolog, tehát nézek egy madarat, ül a tűző napon a fészkén, és óhatatlanul beleképzelem magam, vagy mondjuk a nagyimat. Ugye a nagyinak ott kéne ülni a tűző napon. Igen, de ő nem a nagyim, hanem egy madár, ami erre van kitalálva. Eddig a legdurvább dolog, amit ilyet láttam Szaúd-Arábiában, a semmi közepén ez egy útjelző táblának a tetejére építkezett egy galamb, és ott költött, tehát ott árnyék sincs, ragadozó elleni védelem sincs, és akkor ezt ott megoldotta. Illetve az is egy nagyon fontos dolog, például pont a fészeképítés kapcsán, hogy a madarak ugyanúgy a hibáikból tanulnak. Tehát egy madár folyamatosan rossz minőségű fészket épít valahova, az azt jelenti, hogy rossz genetikai programmal, rossz fészeképítési viselkedéssel rendelkezik. Ne is legyen utóda, mert akkor továbbadhatná ezt a rossz fészeképítési viselkedést mondjuk a tojófiókáinak. Tehát nem érdemes ebbe beavatkozni, van, amiben segíthetjük őket, ez például az itatók és a madárfürdők egész éves működtetése, mert akkor mi ugyanúgy gyönyörködhetünk bennük, ők pedig tudnak inni és fürdeni, és ha már itt van, hogy mi szigorúan tilos, nem a törvény betűje szerint, hanem a tevékenység jellege miatt. Sajnos még napjainkban is találkozunk azzal, hogy valaki a költési időszakban, pontosabban a fiókák kikelése utáni időszakban is folytatja a téli énekes madáretetést. Ez azért kellene törvényi szinten is tiltani akár, mert ugye Európában, Magyarországon a magevő madarak is rovarral etetik a fiókáikat, a maggal való etetés egy nagyon hosszadalmas, nagyon kemény evolúciós alkalmazkodást, speciális viselkedés repertoárt igényel a szülőktől, illetve a fiókáktól. Na most, mivel a magyarországi madarakban nincs meg ez a maggal etetés, a vonatkozó honlap oldalunkon van is fönt erről egy fotósorozat, hogy a napraforgó kimarad az etetőbe, a cinege elkezdi hordani hántolatlanul a fiókájának, tömi a torkát, a fióka lenyeli, először a gyomra telik fel, aztán a nyelőcsőre, aztán a torka, és gyakorlatilag 2-3 nap alatt funkcionálisan éhen pusztulnak a fiókák. Tehát ezért mondjuk ezt, hogy a természetben, hogyha azt az alapelvet figyelembe veszik, hogy ami felesleges, az rossz is, ha ebből indulunk ki, és megfogadjuk a szakértő tanácsot, akkor így nem okozhatunk gondot, és élvezhetjük a látványukat, a közelségüket.
1: Zoli, öröm volt téged hallgatni, nagyon szépen köszönöm, akkor jó, ha visszafogjuk a segítő készségünket, mert hogy könnyen lehet, hogy ezzel ártunk, épp ellenkező hatást érünk el.
2: Igen, inkább, mi inkább elsőre azt tenném, hogy inkább tájékozódjunk például a Madártani Egyesület honlapjáról, és akkor nem hibázhatunk.
1: Rendben, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
1: Orbán Zoltánt hallották, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét itt az Intermezzóban.

0: Június 1-e a tej világnapja, erre készülünk. Belegondoltak már abba, hogy miért is fehér a tej? Ennek magyarázata a zsírtartalomban rejlik. Habár a tej körülbelül 87% a víz, de tartalmaz zsírt is. És ezt a két összetevőt, ahogy fizikán is tanultuk, nem lehet elegyíteni egymással, bármilyen módszerrel is próbálkozunk. A zsír mindig a felszínen marad majd. Ennek oka a folyadékban cseppecskék formájában keringő lecitin, ami a tejben lévő zsírt bevonja. A zsírcseppekből visszaverődő fény pedig minden irányba szétszóródik, így vissza magára a tejre is. Ez a folyamat újra és újra megismétlődik, aminek eredményeképpen fehérnek látjuk az italt, a tejet. Maradjanak velünk a folytatásban is, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Jövő szerdán 9. alkalommal rendezi meg nagyszabású jótékonysági gálaestjét a színházi dolgozók szakszervezete a Víg Színházban. A cél idén is a nehéz helyzetbe került egészségügyi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. Az Együtt a színpadért című kezdeményezéshez közel 100 fellépő, közreműködő csatlakozott. A rendhagyó családi duettek mellett a gála műsorában helyet kapnak olyan különleges zenei, illetve prózai összeállítások is, amelyek a színházi műfajok teljes skáláját felvonultatják az operettől egészen a balettig. Az idei est egyik különleges eleme a színházi hierarchiát is játékosan felforgatja. A gálán színházigazgatók állnak majd a közönség elé, hogy jelképesen álláshirdetéseket adjanak fel a háttérdolgozók számára, ezzel is ráirányítva a figyelmet a műszaki és adminisztratív kollégák nélkülözhetetlen munkájára. Remek családi élmény várja a közönséget szombaton a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, ahol a Disney legendás klasszikusa, az Oroszlán király elevenedik meg filmkoncert formájában. Az animációs filmet óriás kivetítőn láthatják a nézők, miközben a zenét élőben játsza a Danubia zenekar Stefan Geiger vezényletével. Szimba története a barátságról, a bátorságról és a felelősségvállalásról, generációk óta meghatározó meseélmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az est során felcsendülnek Elton John világhírű dalai is. A látványos film és az élő szimfonikus zene találkozása igazi gyereknapi programnak ígérkezik. Ősszel és télen a Haydnaum régi zenei központ koncertjei a Zeneakadémián folytatódnak. Októberben Chopin dalai és zongora művei kerülnek a középpontba, Aldona Baratnyik és Naruhiko Kavgucsi kamara koncertjén. Az adventi várakozás jegyében Bach kantátái hangzanak el, a Vashegyi György vezette Purcell kórus és Orfeó zenekar, illetve kiváló hazai szólisták mellett olyan ismert vendégművészek előadásában, mint például Ella Marshall Smith és Christian Imler. Az évet végül az Ensemble Variabile koncertje zárja, Mendelssohn és Brahms kamara műveivel. Jó szórakozást kívánunk!

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony időre számíthatunk, még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a diák észfőtitkára. Majzik Nándor felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári hónapokban főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. A diákokat szükség esetén jogsegélyszolgálat is segíti. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. A MOL megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket és felállt a munkálatokért felelős szakértői csapat. Az olajvállalat tiszaújvárosi üzemében történt robbanás 7 kórházban ápolt sérültjének állapota stabil és folyamatosan javul, de továbbra is kórházi ellátásra szorulnak. Idén már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászorulók támogatására a palack visszaváltásokból. A pénz a Mosolyra Váltó program keretében most az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kezdeményezettek köre fél évente változik. A Mohurre.hu automatáinál a kötelező visszaváltási rendszer 2024-es indulása óta már több mint 5 milliárd italcsomagolást váltottak vissza. Több mint 100 aranyérmet találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének megújításakor. Feltehetően a II. Világháború előtt rejthette oda valaki. A 105 érme Európa különböző országaiból származik, van közöttük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Az érdeklődők a Bíró Gécei Ház régészeti kiállítása tekinthetik meg az érmeket. Hétvégén tartják a református zenei fesztivált Budapesten. Péntektől vasárnapig a Kálvin téren, a Bakács téren és a Rádai utcában szabadtéri koncertek lesznek, emellett klasszikus zene, táncház, a református kultúrkincseket bemutató történelmi séták, pódiumbeszélgetések és orgonamaraton szerepel a programban. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási asszályok vannak, várhatóan a nyár is nagyon száraz lesz, és éppen ezért szükség van a segítségre, közölte. A Beko alkalmazásban lehet jelezni azt is, hogy melyik falocsolását vállalják a száraz, asszályos időszak.

0: országban. Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Holnap ismét derült, napos idő várható, éjszaka 10-18, holnap napközben 22-27 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Vörösvári úton kifelé a Flórián térnél a középső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Hegyalja úton befelé az Erzsébet híd előtt, a külső sávban. Lassú haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt, valamint a Könyves-Kálmán körúton a Népligetnél mindkét irányban. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, megváltozott a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelölte ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Priel Kornélia utcától a Dombóvári útig. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntőmérkőzést tartanak a Puskás Arénában. A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért aki csak teheti, a stadiont közösségi közlekedéssel és gyalogosan közelítse meg. Lezárják szombaton 8 órától 17 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedési járműveit engedik át. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket, talán már sokan tudják, megjegyezték, hogy a tej világnapja június 1-én lesz. Ez pedig, hát most ha jól számolom, akkor jövő hét hétfőn lesz a tej világnapja. Mi már erre készülünk, egész héten játékkérdéseket teszünk fel Önöknek, sőt így volt ez a múlt héten is. A mai kérdés így szól: milyen tejben fürdőzött Kleopátra? A. kecsketejben, B. bivajtejben, vagy pedig C. szamárté tejben. A napi nyeremény egy ajándékcsomag a Tejtermék Tanács jóvoltából. A hétvégén pedig kisorsoljuk a fődíjat egy két fő részére szóló wellness hétvége félpanzióval a pécsi Fibula Residence and Wellness Hotel jóvoltából. A megfejtéseket pedig mai éjfélig várjuk a következő címre: játékkukac@klasszikradio.hu. Várjuk tehát a helyes válaszokat. Hamarosan az erdőkről beszélgetünk, a klímaváltozásról, a városi erdőkről, új szemlélet, arról, hogy hogyan élnek és működnek Budapest erdei. Ritling István lesz a vendégem, a Pirisi Parkerdő Budapesti Erdészetének erdészetvezetője.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Ritling István, a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészetvezetője. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Örülök, hogy eljöttél. Ugye milyen jó a klíma itt a stúdióban?
1: Igen, és csodálatos a környezet itt, hogy a lépcsőn jöttem fel ebbe a szép zöld környezetben.
0: Abszolút. Hát még milyen jó az erdőben, pláne ilyenkor nyáron. Ugye ilyenkor értékeljük csak igazán, miközben hát egész évben kellene. Én azt hiszem, hogy azért többnyire nagy szeretettel gondolunk az erdőkre, és egyre jobban becsüljük, és nem csak azért, mert a fák árnyékot adnak. De mesélj egy kicsit arról, hogy ami itt Budapesten lényeges lehet, hogy vajon mit jelent pontosan a városi erdő?
1: Ugye az erdő fogalmát azt mindenki ismeri. Elsőre arra gondolunk, hogy az a terület, ami fákkal van tele, viszont hogyha a várost és az embert is mellé tesszük, akkor azért látnunk kell, hogy nagyon jelentős különbség tapasztalható a Budapest területén lévő erdőterületek és a távoli vidékek hatalmas hegységein lévő erdőségek között. Ugye, ha a városi erdőt meg akarjuk határozni, akkor az egy átmenetet képez a városi parkok és a távoli területek erdejei között. Igazából ezek tényleg azok az első erdőterületek, vagy az első védvonal úgymond, ami hatalmas emberi terhelésnek van kitéve, és ezek az erdők döntően tényleg az itt élő embereknek az életminőségét szolgálják, abban rendkívül fontos szerepet töltenek be, emellett pedig egy nagyon érzékeny működő ökoszisztémák.
0: A Pilisi Parkerdő milyen erdőket gondoz?
1: Ugye kicsit távolabbról kezdeném ezt a kérdést. Magyarország területének 21-22%-át borítják erdők. Ennek a fele magántulajdonban van, a másik fele pedig állami tulajdonban. Az állami tulajdonban lévő erdőket 22 állami erdőgazdaság kezeli, ebből az egyik a Pilisi Parkerdő. És a 22 közül mi kilógunk a sorból egy kicsikét, mint ahogy a nevünk is mutatja, mi parkerdő vagyunk. Gyakorlatilag a Pilisi Parkerdő a főváros és annak a szűk agglomerációjában lévő erdőterületeket kezelő szervezet. Ez 9 erdészetre oszlik még tovább. Ebből az egyik erdészet, ugye a budapesti erdészet, ami a főváros területén és a nyugati agglomerációban lévő néhány település erdejét kezeli.
0: Mi a budapesti erdők elmúlt 150 évének a története?
1: Hát ugye itt mindenki arra gondolna, hogy hát egy nagyon erős csökkenés végén vagyunk, és most még ennyi erdőnk maradt meg, viszont szerencsére nem ez. A budapesti erdők területi csökkenése az 1800-as évek elejéig, közepéig tartott, és onnan gyakorlatilag egy szemléletbeli változás következett be, mégpedig az itt élő emberek, ez már a kiegyezés és a főváros romos fejlődésének az időszaka, rádöbbentek arra, hogy az itteni életminőség szempontjából rendkívül fontos, hogy megfelelő mennyiségű erdővel rendelkezzen ez a terület. És így az egyik első döntés az 1870-es években született, amikor is a város akkori keleti határvonala mentén egy 100 ölszéles erdősáv telepítéséről döntöttek. Ez az 1870-estől 90-es évekig gyakorlatilag létre is jött. Ugye akkor Budapestnek a határai még máshol voltak, ezt az erdősávot látjuk, gyakorlatilag a 9. kerület és a 20. kerület határán, ugye a határút mellett, aztán a 19. kerület Köki terminál mellett húzódik tovább, majd a Keresztúri temető kerítése mellett és a 16. kerületben találjuk meg ennek ugye a sashalmi kiserdőként az utolsó darabját. Ez azért nagyon fontos, mert ez az első vagy a legöregebb olyan erdőterületünk, amely pesti oldalon megvan, lévén a 19. század közepére, az itt élő emberek teljesen kiirtották a pesti erdőt, és ezek ma a legöregebb pesti erdőterületek. Majd utána folytatódik a gyarapodás, ekkor a budai oldal következik. Egyrészt Budapest megvásárol Budakeszitől 600 hektár erdőt, ugye ez a 12. kerületben lévő Budakeszi erdő. Itt az indoklásra nagyon fontos odafigyelni. Kikapcsolódás, turisztika, rekreáció célzattal 1890-ben történik ennek az erdőnek a megvásárlása, majd utána ugye első-második világháború egy picikét ezen a lendületen visszavesz, és az 50-es, 60-as évektől indul be egy nagyon jelentős újabb erdőtelepítési hullám, ez döntően a pesti oldalt érinti, akár a Péterhalmi erdő, akár a Keresztúri erdő, csak hogy a nagyobb tömböket említsük, ebből az időszakból származik, és az utolsó erdősítési lendület, ugye az a 70-es, 80-as évekre tevődik, amikor is már nem csak Budapesten, hanem az agglomerációjában is szerettek volna 8000 hektár erdőt összesen telepíteni. Viszonyítási számként mondom, hogy ma 5600-700 hektár erdő van Budapesten, ehhez képest egy hatalmas szám ez a 8000, ebből viszont csak 1000 hektár létesült, ez gyakorlatilag, vagy ez a folyamat a rendszerváltás pillanatában megállt, és 1990 óta Budapest területén az erdőterület nem gyarapodott tovább, viszont pozitívat is tudok mondani, nem csökkent.
0: Ja, nagyon jó. De azért jó lenne, ha nőne. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Ritling Istvánnal, a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészetvezetőjével itt az Intermezzóban.

0: Az Intermezzo vendége Ritling István, a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészetvezetője. Én már szinte erdőben érzem magam, ugyan ennek semmi jelen nincs itt a stúdióban, de mondjuk körülvesz minket azért valamelyest az erdő, vagy ilyen erdő közeli terület. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy az emberek általában azt mondják, hogy olyan jó lenne, ha több erdő venne minket körül. Ennek mi a realitása?
1: Itt az elmúlt 30 évre, ha tekintünk, akkor Budapest területén nem sikerült az erdő területet gyarapítani. A Pilisi Parkerdő kezelésében lévő összes területen gyakorlatilag ma már erdő található, úgyhogy mi is szándékunk, bár lenne rá, lehetőségünk nincs, hogy ezt érdemben tudjuk növelni. Úgyhogy én azért azt gondolom, hogy ahhoz hasonló nagyságrendű erdőtelepítések, ami az elmúlt 100 évben történt, ahhoz nagyon-nagyon nagy politikai döntés és akarat lenne szükség, hogy ez bekövetkezzen még egyszer Budapesten. Ami viszont feladat előttünk, és amire azt gondolom, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelnünk, az a meglévő erdejeinknek a megfelelő állapotban tartása, vagy pedig a megfelelő állapotba történő hozása. Itt két dologra kell, hogy gondoljunk. Egyik az, hogy ezek az erdők a városi környezet és az emberi látogatás miatt hatalmas terhelésnek vannak kitéve. Gyakorlatilag, ha azt mondom, hogy Magyarországon erdőben egy év alatt 50 millió látogatás történik, a budapesti erdő ennek az egész erdőterületnek az 1/4%-a, de ennek a látogatásnak az 1/3-a itt következik be, akkor látnunk kell, hogy itt az emberi terhelés a 100-szoros. Ez egy akkora nyomás, hogy mindenféleképpen szükséges az, hogy akár a közjóléti infrastruktúrában, akár az erdő kezelésben, a folyamatos erdő fenntartásában nekünk ez nagyon-nagyon fontos feladatokat képez. Másik oldalról pedig, hát egyrészt a nagyváros is egy nem igazi erdei környezet, elég kihívást jelent maguknak az erdőknek, de emellett egy klímaváltozással is szemben állunk, ami azért a terület melegedését, szárazodását idézi elő, és ez a folyamat, ez nem a jövő, hanem ebben már ma bőven benne vagyunk, ezt látjuk a meteorológiai adatokból, hogy amikor a mai erdeink születtek, akkor bőven nem ilyen körülményekre tervezték és ültették őket, úgyhogy nekünk egy folyamatos erdőborítás mellett kell tudnunk átalakítani ezeket az erdőket, úgy, hogy 30-50 év múlva is az itt élő embereket megfelelően tudják szolgálni.
0: És hogyan lehet igazodni ahhoz a terheléshez, amit említett itt a Budapest és Budapest környéki erdőkben?
1: Az első és legfontosabb azt gondolom, hogy az a 18 millió embernek a hozzáállása, aki látogatóként érkezik. Hiába dolgozunk mi itt 20 szakemberek ebben a kérdésben elhivatottan, hogy a legjobb irányba tudjuk kezelni az erdőket, ha ez a 18 millió látogató nem vendégként és egy vendéghez méltó tisztelettel érkezik az erdőbe, akkor gyakorlatilag hatalmas károkat tudnak benne idézni. És itt azért azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsére nagyon érezzük az erdőlátogató közönség pozitív hozzáállását és fejlődését, hiszen mondjuk akár egy erdei szemétkérdésre, ha tekintünk, vagy pedig a szabálykövetésre, itt mindenféleképpen egy javulást kell, hogy tudjunk érzékelni és bemutatni a látogatók felé. Másik részről pedig van ennek egy szakmai kérdése is, ahol ugye nekünk, erdészeknek kell feltenni a kérdést, hogy ilyen körülmények között mi az az erdőkép, ami a leginkább képes lesz ezeket a kihívásokat elviselni. És itt mondjuk azt, hogy minél inkább természetessé tudjuk tenni ezeket az erdőket, vagy minél inkább visszavadítani, hogy ilyen kifejezést használjak, annál inkább lesz képes arra a saját immunrendszere, hogy ezeket a kihívásokat el tudja viselni. És föl kell tenni a kérdést, hogy miért nem természetesek ezek a rendszerek, amik minket itt körülvesznek. És itt pedig egy történelmi múltat érdemes megnézni. A budai oldali erdőkről azt kell, hogy tudjuk, hogy a II. Világháború utáni időszakban gyakorlatilag több mint a felét talra vágták. A pesti oldali erdők viszont az 50-es, 60-as években kerültek eltelepítésre a legnagyobb része. Ebből fakadóan ezek vagy mesterségesen létrehozott erdők, vagy pedig már egyszer, nem egyszer, többször talra vágott területek, így szerkezetében, fafaj összetételében nem tudják azt a diverzitást mutatni, amit egy természetes erdő képes lenne.
0: De ezen lehet javítani.
1: Ezen lehet javítani, igen. Itt egyrészt a természet védelmi célú erdőkezelés, de akár azt mondom, hogy ugye mivel nekünk az embert, mint aki ennek az erdőnek egy fontos szereplője is, bele kell képzelnünk, a városi erdőkezelésnek a célja a folyamatos és minél természetesebb erdőkép kialakítása kell, hogy legyen.
0: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem itt az Intermezzóban Ritling István, a Pilisi Park Erdő Budapesti Erdészetének erdészetvezetője.
2: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt nem járható az Etele út a Fehérvári út felé a Hadak útjánál. Az egyes villamos helyett az Etele út, Fehérvári út és a Kelenföld vasútállomás között pótlóbusz közlekedik. A pótlóbusz terelve jár, az Etele út, Fehérvári út felé nem érinti a Bártfai utca és a Bikás park megállót. Az 58-as autóbusz is módosított útvonalon közlekedik, kihagyja a Bártfai utca megállót a Móricz Zsigmond körtér felé. A Tétényi út, Etele út csomópontban nem működnek a jelzőlámpák. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton, a Könyves-Kálmán körúton a Népligetnél mindkét irányban, valamint a 6-os főúton kifelé az M0-as autóútnál. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják le. Kovács Botond, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Az Intermezzo vendége Ritling István, a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészetvezetője. Ugye korábban már beszéltünk arról, hogy miben különbözik a klasszikus erdő és a városi erdő, de vajon a látogatottságban van-e bármiféle eltérés?
1: Ugye arról már beszéltünk, hogy a látogató számban egy százszoros terhelés az, amit itt mérünk ezen az erdőterületen. Viszont azt is látnunk kell, hogy az itt élő emberek a városi erdőt teljesen másféleképpen használják. Míg egy klasszikus erdőterület, akár egy dobogókőre, ha gondolunk, vagy egy rámszakadékra, az jellemzően egy hétvégi attrakció. A család felkészül, anyuka összecsomagolja a szendvicset, termoszba megfőzi a kis teát, és elindulunk fölfelé, és egy napos programként a hétvégén ott töltünk el, hogy megnéztük ezeket az attrakciókat. A városi erdők közelről nem egynapos attrakcióként szolgálnak, hanem az itt élő lakosság mindennapjainak a részét képezik. Hiszen, ha csak a Farkas erdőre gondolunk, ami a Káposztásmegyeri lakótelep út túloldalán helyezkedik el, akkor az a több mint 10 000 ember, aki ott él, ő számára a kertet jelenti ez az erdő. Oda megyek ki minden nap sétálni, oda megyek ki este futni, oda viszem ki a kutyát szintúgy sétáltatni este, de ha hétvégén a gyerekeknek szeretnék egy születésnapi zsúrt szervezni, akkor is ugyanarra területre megyünk ki. Így igazából tényleg nem különül el látványosan a hétvégi látogatottság és a hétközbeni látogatottság. Felmerül a kérdés, ugye, hogy honnan tudjuk, hogy ilyen sok ember van kint ebben az erdőben.
0: Árulja el.
1: Amikor ide érkeztem erre az erdészetre, akkor ez 10 évvel ezelőtt volt, akkor gyakorlatilag hát az elődeim azt mondták, hogy van 12-13 millió látogató ebben az erdőben. Hát biztos tudják. És amikor elérkezett a Covid, akkor, hogy hát ebben egy 30%-os növekedést tapasztaltunk. Na erre viszont már volt adatunk, mert az elmúlt 10 évben bevezettünk először látogatószámláló helyszíneket. Így értem ez alatt az összes például kilátunk, vagy forgalmasabb erdei turista útunkon egy látogatószámláló berendezés került kihelyezésre, ami az adott ponton történő áthaladások számát méri. Ez arra nem alkalmas, hogy a teljes terület látogatottságára adatokat adjon nekünk, viszont arra, hogy mondjuk a Covid idején ténylegesen 30% gyarapodást volt, azt egyértelműen kimutatta. És az igazi áttörés az a tavalyi esztendőben történt meg, amikor is a mobiltelefonok cella információjára vonatkozóan tudtunk adatot vásárolni a mobil szolgáltatótól, és innen nem csak azt tudjuk, hogy a budapesti erdőben mennyi ember van kint, hanem azt is tudjuk, hogy a budapesti erdők különböző kis tömbjeibe, mi szám szerint 37-et különítünk el Budapesten belül, ezekben hány látogatás történik? Milyen időtartalmúak ezek a látogatások? A hét melyik szakaszára esnek? Egy látogató hány másik erdőtömböt látogat még meg? Hányszor érkezik ki egy területre? Ez nekünk rendkívül fontos volt tényleg arra vonatkozóan, hogy lássuk, hogy kik, honnan, és mennyi időt töltenek az erdőnkben.
0: És meséljen az eredményekről.
1: Az eredmény egyértelműen, amit az előbb mondtam, hogy igazából az emberek döntően a lakásukhoz legközelebbi erdőterületet keresik föl. Érthető is, hogyha futni szeretnének, akkor nem szeretne 3 buszra még felszállni előtte, hanem tényleg, amit mondjuk 10-15 perc alatt el tud érni a maga lakásától, oda fog kimenni, ott fogja a kutyát sétáltatni, és ott fog futni, vagy sétálni is. Másrészt pedig azt látjuk, hogy amennyire igazából a pesti kis erdőfoltok nincsenek a szemünk előtt, és tényleg a legközelebb lakókon kívül igazából nem is nagyon ismerik az emberek, a legközelebb lakók számára rendkívüli fontossággal bírnak ezek az erdők. És ezt igyekeztünk még megfejelni egy következő lépéssel. Kérdőívezést indítottunk el ezekre az erdőterületekre vonatkozóan, ahol pedig egyrészt van egy városi erdőhonlapunk, ezen keresztül tudják a látogatók kitölteni, másrészt pedig minden egyes erdőtömbben kihelyeztünk QR-kódos kérdőíveket, ami alapján egy 30 kérdésből álló kérdőívet tud kitölteni. Miért érkezik ide, milyen élményeket biztosít az erdő a számára, milyen konfliktus helyzetekkel szembesül, milyen ismeretei vannak a városi erdőről, a klímaváltozásról, igazából ezzel kapcsolatban gyűjtöttünk rengeteg adatot, ez több mint 4 000 kérdőív jelen pillanatban, ami kitöltésre került. másrészt pedig igyekeztünk megszólítani azt az embert is, aki nem megy be az erdőbe, de az erdő mellett lakik. Hiszen az ő számára is rendkívül fontos, hogy a szomszédjában egy erdőterület van. Akár a friss levegő, akár a madárcsicsergés, akár csak a kinéz az ablakon, nem mindegy, hogy egy panelháznak a hátsó tűzfalát látja, vagy pedig egy erdőterületet lát maga előtt. Így azért tényleg az itt élő emberek mentális egészségében és testi egészségében is rendkívül fontos, ezt látjuk ezekkel az erdőkkel kapcsolatban.
0: Hát vagy akár mennyire zavarja az erdő mellett élőt a látogatók sokasága?
1: Ez egy teljesen valid felvetés. Egyrészt érezzük azt, hogy egy látogatottabb erdőterület kapcsán a mellette lakónál tényleg zavaró faktorként jelenik már meg a nagyszámú turizmus. Akár az, hogy például tüzet raknak bent az erdőben, és ennek füstje van. Akár az, hogy minden szombaton valaki születésnapot szeretne bent tartani, és azzal együtt ők mondjuk ott hangosabban érzik jól magukat, és ha valakinek minden péntek szombaton ezt kell hallgatni az erdő mellett, az érthető, hogy számára ez már zavaró tétel. Így jön elő az, hogy nekünk, erdőlátogatóknak hatalmas a felelősségünk abba, hogy kellő alázattal és tisztelettel lépjünk be ebbe az erdőbe, annak érdekében, hogy a másik erdőlátogató jó érzését és erdőlátogatási élményét ne zavarjuk, de mondok még egy fontosabbat. Az erdő magát, az erdőben lakó állatokat és növényeket se zavarjuk, ezért is rendkívül fontos, hogy tényleg kellő tisztelettel használjuk ezeket az erdőket.
0: Hát ehhez edukációra van szükség. Hol nyílik erre felület?
1: Ebben igyekszünk mind erdészet is minden fronton részt venni, másrészt társaságunk tulajdonában van a Budakeszi Vadaspark, ami azt gondolom, hogy ennek egy nagyon fontos helyszíne. Több erdei iskolát is üzemeltetünk, illetve rengeteg rendezvényre megyünk el, veszünk rajta részt, akár lakossági sétákat, fórumokat tartunk az erdőbe, ahol ezek a kérdések előjönnek, és erre a beszélgetésre mindenképpen lehetőségünk van. Én azért azt gondolom, hogy az emberek döntő része az tisztelettel tud az erdő iránt fordulni. És van egy kisebbség, aki néha a többségnek az élményét tudja elrontani, de én azért összességében egy pozitív változást, vagy egy pozitív fejlődést érzek ezekben az erdőkben.
0: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Ritling István, a Pilisi Park Erdő Budapesti Erdészetének erdészetvezetője.

0: Az Intermezzo vendége Ritling István, a Pilisi Park Erdő Budapesti Erdészetének erdészet vezetője. Hát én tudom, hogy arról a témáról, amit most feszegetnék, nagyon hosszan lehetne beszélni. Most sajnos annyi időnk nincs, de azért mégis kérlek, próbáld meg összefoglalni, hogy milyen kihívásokkal küzd ma mondjuk a városi erdő.
1: A kihívásokat igazából három csoportra tudnám bontani. Az egyik az, amit a város és az itt élő ember jelent az erdő számára. A másik, amit a természeti környezet, gondolok itt elsősorban a klímaváltozásra jelent, és hát egy harmadik, amiről beszélnünk kell, az ugye a forrásoknak a hiánya, vagy a pénznek a jelentős hiánya. És ha ezen végigmegyünk, akkor ugye tényleg a Budapest térségében azért az ember az itt lévő természeti környezetet az elmúlt néhány száz év alatt nagyon-nagyon átalakította és nagyon erősen hozzányúlt. Gondolok itt például arra, hogy az összes felesleges vizet, ami annak idején létezett, azt levezette a területről, ne ázzon be a garázs, lehessen nyugodtan építkezni, tudjunk területet nyerni akár egy ipari fejlesztésnek, és ezek a vízelvezetések, ezek nem csak az adott területre koncentrálódnak, hanem ez tényleg mondjuk a teljes pesti oldalt jelentik, az összes többletvizet elvezettük gyakorlatilag erről a területről. Másrészt pedig maga a város, az akár csak arra gondolunk, hogy milyen füstök, bármi egyéb jelentkezik, vagy a kipufogó gázok, azért az sem jelent egy pozitív környezetet az itteni erdőterületnek. Ugyanígy rengeteg erdőnk, például egy korábbi sítlerakó területén, vagy pedig egy korábbi, már nagyon jelentősen átalakított, lepusztított talajon került kialakításra. És hát ugye a 18 millió látogató, aki ezt az erdőt évről évre felkeresi, ez az egyik oldala. A másik ugye a klímaváltozás, ami nem az a gond, hogy változik a klíma, mert az mindig is része volt a természetnek, hanem hogy olyan sebességű változást indított el az ember, ami messze-messze gyorsabb, mint amihez ezek a természetes rendszerek egy jelentősebb átalakulás, vagy egy jelentősebb pusztulás nélkül tudnak alkalmazkodni. És különösen ez mondjuk a pesti oldali erdőkre igaz, ahol azért alacsony biodiverzitású mesterséges erdőkkel találkozunk, ráadásul ezek az erdőtenyészetnek már nagyon-nagyon a határán vannak, tényleg a sztyepp közelében helyezkednek el. Itt erre kell nekünk tudni úgy szakmai megoldást kínálni, hogy emellett a 18 millió látogatónak az erdő élményét azt ne korlátozzuk. Azaz folyamatos erdőborítás mellett tudjuk ezeket a rendszereket átalakítani. És hát
0: és akkor jön a kérdés, ugye, hogy mindezt miből?
1: Ez egy hatalmasan nagy kérdés. Azt látnunk kell, hogy hosszú évtizedekkel ezelőtt a fővárosi zöld felületeknek a kezelése az mindig is egy kiemelt szempont volt, és ehhez megfelelő források álltak rendelkezésre. Ez a rendszer ez 2006-ban megszűnt, azóta igazából a kitermelt fából kéne tudni finanszírozni és fenntartani a budapesti erdőt, ami egy teljes nonsens, és ez abszolút nem működik. Úgyhogy egyrészt a Pilisi Park erdőnek az egyéb egységeitől származó forrás, amit ide át tud csoportosítani Budapest területére. Másrészt az a vállalkozási tevékenység, amit kollégáim végeznek, és annak az eredményét tudjuk visszafordítani a budapesti erdőkre, illetve meg kell említeni gazdasági társaságokat, önkormányzatokat, akik itt székelnek, itt folytatják a tevékenységüket, és az itteni környezetért szeretnének felelősséget vállalni. Viszont azért, ha nagyságrendeket is szeretnénk érzékeltetni, akkor azt gondolom, hogy a Pilisi Park Erdő budapesti erdészetét a Főkerttel lehet nagyságrendileg összemérni. Kettőnk között a terület nagysága az nagyjából egy nagyságrendben van. Mi nagyobbat kezelünk, viszont mi mondjuk muskátlit nem ültetünk. Viszont egy 10-15 szörös eltérés van, akár a létszám, akár a források tekintetében a zöld felület kezelésre, ami azért azt gondolom, hogy nagyon plasztikusan érzékelteti azt, hogy milyen hatalmas kihívásokkal kell megküzdenünk nap mint nap, annak érdekében, hogy azt a 3600 hektárnyi erdőterületet, ami itt a fővárosban a kezelésünkben áll, azt megfelelő állapotban tudjuk fenntartani.
0: Hát akkor jól lenne ezen változtatni, nem?
1: Én azt gondolom, hogy a társadalom zöld iránti érzékenysége az nagyon-nagyon jelentősen változott. És ennek mindig Budapest valahol a gyújtópontja. Itt vannak a folyamatok leginkább, legelőrébb. És azt gondolom, hogy itt el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy ez az út, ez tovább nem járható, ehhez mindenféleképpen forrást kell tudni biztosítani, hiszen az összes jó példánk, amire azt kell, hogy mondjam, hogy európai szintű megoldásokat tudunk kínálni, azok projekt alapúak. A teljes erdőterületre vonatkozó kezelést viszont jelen pillanatban nem tudjuk ezen a szinten megtenni, mert nincsenek meg a forrásaink. És itt a projekthez is azt hozzá kell tenni, hogy ez külső forrás. Hogy ez jellemzően vagy önkormányzati, vagy pedig gazdasági társasági támogatásból tudjuk megtenni. Miénk a szaktudás, ővék a forrás, amit hozzátesznek.
0: Csak éppen ez ugye nem stabil, ez kiszámíthatatlan.
1: Ez igen, ez az egyik legfontosabb, hiszen egy erdőterület kezelésében nekünk azért hosszú évtizedekre, vagy inkább évszázadra kell előre gondolni. És ebben nem fenntartható az, hogy tényleg egy szerencsés támogatás két évre megold egy kérdést. Nekünk ezt hosszú-hosszú évtizedekre előre biztosítottan kéne látnunk, és tudnunk folytatni a tevékenységünket.
0: Akkor gondolom, most ez irányban tesznek majd lépéseket? Tehát valahogy ezt meg kell oldani?
1: Egyértelmű. Itt egyrészt a parkerdő elindította a maga városi erdőfejlesztési programját, ahol próbáljuk a külső forrásokat becsatornázni a fővárosi erdőterületek kezelésébe. Másrészt azt gondolom, hogy itt előbb-utóbb azért valahol a társadalomnak is, vagy a magyar államnak ebben szerepet kell vállalnia, hiszen az a modell, hogy tényleg kitermelt fából finanszírozzuk a teljes erdőkezelést, beleértve akár az illegális hulladéknak az eltakarítását, bármi egyebet, itt a fővárosban 2 millió ember mellett, ez egy nem működőképes modell.
0: Én kívánom, hogy legyenek eredményesek, hiszen ez mindannyiunk érdeke, mindannyiunknak fontos az, hogy legyenek élő, lélegző erdeink. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további jó munkát kívánok.
1: Köszönjük szépen.
0: Ritling István volt a vendégem, a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészetvezetője itt az Intermezzóban.

0: fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk, az Egyesült Államok kivonná katonai erőit Irán térségéből és feloldaná a tengeri blokkádot. Az óbudai autóbuszgarázsban rendez nyílt napot a BKV. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az iráni állami televízió részleteket osztott meg a készülő iráni-amerikai megállapodásról. Eszerint Irán egy hónapon belül a háború előtti szintre állítaná vissza a kereskedelmi hajóforgalmat a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok pedig kivonná katonai erőit Irán térségéből és feloldaná a tengeri blokkádot. A megállapodás nem vonatkozik a katonai hajókra. Irán Ománnal együttműködve irányítaná a szoroson átmenő hajóforgalmat. Amennyiben 60 napon belül megszületik egy végleges megállapodás, azt az ENSZ biztonsági tanácsa kötelező erejű határozatban hagyhatja jóvá. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Majzik Nándor felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári hónapokban főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. A jelentkezőket szükség esetén jogsegélyszolgálat is segíti. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Autóhajtott gyerekek közé egy Észak-Rajna vesztfáliai településen. A balesetben két 12 éves fiú meghalt, egy harmadik fiatal pedig könnyebben megsérült. A német hatóságok tájékoztatása szerint a 47 éves nő elvesztette irányítását járműve felett, letért az útról és a kerékpározó fiataloknak hajtott, akik épp iskolába tartottak. A kocsi neki csapódott három parkolóautónak. A sofőr is súlyos sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit még vizsgálják. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással, és súlyos betegségek kockázatát is jelentősen növeli. Erre hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. A szakemberek az egyéni felelősség mellett a megelőzésre és az egészségnevelésre hívják fel a figyelmet. Az óbudai autóbusz garázsban rendez nyílt napot a BKV szombaton a gyermeknaphoz kapcsolódva. A látogatók bepillantást nyerhetnek a fővárosi autóbusz közlekedés kulisszái mögé, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A rendezvény egyik leglátványosabb eleme a járműkiállítás lesz, ahol több legendás és ikonikus járművet is felvonultatnak. A helyszín a Bécsi út Vörösvári út végállomásról a K1 jelzésű Ikarusz 280-as nosztalgia járattal is megközelíthető. Csütörtökön ismét derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. Éjszaka 10-18, napközben 22-27 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt nem járható az Etele út a Fehérvári út felé a Hadak útjánál. Az egyes villamos helyett az Etele út, Fehérvári út és a Kelenföld vasútállomás között pótlóbusz közlekedik. A pótlóbusz terelve jár, az Etele út, Fehérvári út felé nem érinti a Bártfai utca és a Bikás park megállót. Az 58-as autóbusz is módosított útvonalon közlekedik, kihagyja a Bártfai utca megállót a Móricz Zsigmond körtér felé. Baleset történt az Erzsébet hídon Budafelé a buszsávban a Pesti híd fő után. A Tétényi út, Etele út csomópontban nem működnek a jelzőlámpák. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton, a Könyves-Kálmán körúton a Népligetnél mindkét irányban, valamint a 6-os főúton kifelé az M0-ás autóútnál. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a Pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják le. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Jó estét kívánok! Következik a Tejvilágnapi kérdés.

Csőnk, tudják, június 1-e a tejvilágnapja. Milyen tejben fürdőzött Kleopátra? A. kecsketejben, B. bivajtejben, vagy pedig C. szamártejben. Várjuk a helyes választ a következő címre, játék@klasszikradio.hu. A napi nyeremény egy ajándékcsomag a Tejterméktanács jóvoltából. A hétvégén sorsoljuk a fődíjat egy két fő részére szóló wellness hétvége félpanzióval, a pécsi Fibula Residence and Wellness Hotel jóvoltából. Sok sikert kívánok a játékhoz. Most pedig John Williams szerzeménye következik E.T. a Földön kívüli című filmből, itt az Intermezzóban.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Egészség, fenntarthatóság és fergeteges koncertek a DM Gyereknapon. Hol lesz mindez? Május 30-án és 31-én a Vasút Történeti Parkban. Rutinos nyilatkozó nálunk Svéd Norbert, a Vasút Történeti Park vezetője, akinek kevés kérdést kell feltennem, és ő mindig sok választ ad rá, és van miről mesélni ezzel a bizonyos egészség, fenntarthatóság és fergeteges koncert jellegű DM Gyereknappal kapcsolatban, úgyhogy át is adom a szót, tiszteletem, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Ja, hát ugye ez egyrészt a legnépszerűbb eseményünk, és azért igyekszünk évről évre hírt adni róla. Ugye idén is a korábbiakhoz hasonlóan két napos az esemény, tehát szombaton és vasárnap is egész nap várjuk a kicsiket és a nagyokat is. Tudom, hogy most ez egy kiemelt hétvége a futballrajongók számára, de lehet, hogy kivételesen az apukák más programot választanak, és a család egy része tud csak kilátogatni, nyilván mi erre is készülünk. Bár ugye annak ellenére, hogy a kicsiket és a nagyokat szeretnénk most, a gyerkőcöket szeretnénk a középpontba helyezni, azért ugye mindig vannak olyan kiegészítő programok, nevezzük akár apuka megőrzőnek, vagy az anyukáknak is szabadítós programok, legyen itt egy önsminkelő képzés, nyilván ugye itt a partnerek jóvoltából, vagy más egyéb programok. Ugye összesen 41 helyszínünk van a Vasút Történeti Parkon belül, ahol valami fajta kreatív program, aktivitás, kóstoló és színes program várja az ide látogatókat. Én úgy gondolom, hogy ennek megfelelően idén is egy tartalmas programmal készülünk.
1: Igen, ugye olvastam, hogy a családokat várják, lehet, hogy apunak most más dolga akadna, de az is lehet, hogy ott lesz, mert mégiscsak a család az első, és kicsit szétbontanám, ugye vannak itt fellépő nevek is, talán azok, akik kisebb gyermeket nevelnek, jobban képben vannak, hogy kik azok a zenekarok, előadók, akik például megmozgatják a kicsiket, közülük is lesz egy-kettő, vagy talán több is, ugye, ezen a bizonyos DM Gyermeknapon.
2: Így igaz, ugye szokták kérdezni, hogy melyik az erősebb nap. Én ezt nem szeretném így mondani, mind a két nap hasonló programokkal, vagy hasonló színvonalú programokkal készülünk. Két színpad van, nyilván van egy nagy színpadunk, ahol olyan fellépők lesznek, mint például Utkai Bori, az Apacuka zenekar, ugye Brennyúl, és ugye van egy kisebb színpadunk, ahol más típusú előadások vannak, itt ugye lesz meseolvasástól kezdve, hát tulajdonképpen egy kis mini cirkuszig, vagy egzotikus állatbemutatóig olyan program, ami hát nyilván más korosztályt, vagy más érdeklődésű gyerekeket von, vagy köt le. Nyilván lesz bábelőadás is, tehát tényleg azt gondolom, hogy minden korosztály, a kisebbek, nagyobbak is megtalálják a kezükre valót, bár ugye nagyon érdekes, én ezzel mindig meglepődöm, hogy azt gondolnám, hogy a vasút, meg általában a jármű az egy fiús program, és mégis rengeteg kislányt is érdekel akár a kerti vasút, és szívesen vasutaznak, vagy szívesen másznak fel egy gőzmozdonyra, vagy éppen utaznak egy nagy mozdonyon. Úgyhogy már ezt sem merem mondani egyértelműen, hogy ez egy fiús program.
1: Lássuk be, hogy tényleg megmozgatja az embert. Amikor én ott jártam, nekem is tetszett, pedig kisfiúnak már nehezen vagyok nevezhető, de valahogy a gyermeki énünk szerintem nemtől függetlenül előjön. Viszont azt írják a kis közleményükben, hogy a biztonságos közlekedés jegyében a MÁV csoport, a BKK és a katasztrófa védelem interaktív játékok készül, és látván, hogy mit tudnak művelni a fiatalok mondjuk rollerrel, biciklivel a városban, amikor nincsenek tisztában a biztonságos közlekedés szabályaival, talán indokolja is, hogy ezzel már minél hamarabb kell foglalkozni. Ez lehet a mögöttes szándék, amikor ezt megszervezték?
2: Abszolút, hiszen van egy belső kis kresszpályánk is, amit ilyenkor nyilván élettel telítünk, és ugye járművekkel, elektromos járművekkel is tudnak majd a gyerkőcök körbe menni. És én azt gondolom, hogy nem lehet elég korán kezdeni ezt a fajta közlekedési tudatosságot, és szerintem nagyon fontos, hogy a mi érteket megértsék, hogy értem én, hogy piros az a lámpa is, de hát át tudunk menni, de nem tudunk, és ugye az egy dolog, hogy kinek van elsőbsége, meg aztán a másik, hogy ki az, aki megsérül a végén. Tehát én azt gondolom, hogy defenzív módon kell már kiskortól megtanulni a közlekedést. Persze ez nem szép, és egy ideális világban nem ez lenne a módszer, de én azt gondolom, hogy az fontosabb, hogy mindenki biztonságban hazaérjen. Úgyhogy igen, tehát már ez lenne a célunk itt ugye a katasztrófavédelemmel is közösen, de akár a Kiskörösi Úttörténeti Múzeummal, hogy ezt egyrészt bemutassuk, és nyilván felhívjuk a figyelmet egész kiskortól. Persze azért, hogy ez egy játékosabb dolog legyen, nyilván itt a gyerkőcök a tűzoltóautóba vagy a rendőrautóba beülhetnek, egyelőre még mindenféle következmény nélkül. De hát valahol el kell.
1: Hát ez így van. Ez így van. Tudjuk, messzeinek tűnik még a december, meg a Mikulás, de abban az időben nem csak úgy lehet megérkezni a vasúttörténeti parkba, hogy mondjuk kimegyünk autóval, és a nagyon nagyszerű parkolási lehetőséget választjuk, hanem szokott lenni alternatív megközelítési lehetőség, és ha jól tudom, ez most is lesz vasárnap.
2: Igen, vasárnap lesz külön vonat nyugati pályaudvarról, ez a mavriltours.hu weboldalon lehet erről tájékozódni. Ez azért fontos egyébként, mert azért itt ugye a hétvégi időszakban elég komoly korlátozások lesznek a közlekedés terén is, úgyhogy lehet, hogy valakinek kényelmesebb lesz tömegközlekedéssel érkezni. Ennek ellenére természetesen a parkolónk továbbra is ingyenesen rendelkezésre áll, úgyhogy ha bárki azért úgy gondolja, hogy szívesen tömegközlekedik, de most mégis az autós közlekedést választaná, akkor természetesen azt is, vagy azokat is szívesen látjuk, illetve azt is meg tudjuk oldani, de hát én azért arra buzdítok mindenkit, hogy a fenntarthatóság jegyében, ha lehet, akkor a egyéni közlekedés helyett a tömegközlekedést részesítse előnyben.
1: Tegyük lehetővé mindenkinek, hogy a mozdony füstje megcsapja őket. Ahogy például a klasszikus Moldova könyv címe volt, ugye, akit a mozdony füstje megcsapott, akit megcsap, az megérinti, és úgy is marad. A vonat az egy örök dolog lesz, és ezért aztán mindenkinek, tényleg független attól, hogy egyébként nagyon fontos, de DM gyereknap lesz, jó szívvel ajánljuk a vasúttörténeti parkot. Az egészség, fenntarthatóság és fergeteges koncertek jelszó vagy jelmondat kapcsolódik most a DM gyermeknaphoz, ami május 30-án és 31-én lesz tehát a vasúttörténeti parkban, melynek vezetőjével, Svéd Norberttel beszélgettünk. Az időjárás úgy nézem, itt közben az időjárás előjelzés önök mellett áll, úgyhogy kellemes szórakozást a hétvégére, viszont hallásra.
2: Nagyon szépen köszönöm.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. A Haidneum Régi Zenei Központ az év második felére is színvonalas programmal készül. A Haidneum koncertek Eszterházán sorozat 4 nyári hétvégén át, július 2. péntekétől augusztus elejéig hangulatos koncertekkel tölti meg a fertődi Eszterházi kastély Apolló termét. Fellép a Capella Savaria, az Ensemble Variabile és az Orfeo zenekar Vashegyi György vezényletével. Szólistaként pedig Bene Róza, Bertalan Andrea, Borsányi Márton, Gerhát László, Pálkövi Dániel, Paprita és Somlai Petra játékát is megcsodálhatja a hallgatóság. Augusztus utolsó péntekén kezdődik az egyhetes Haidneum Eszterháza Fesztivál. A nyitó esten Haydn Orlando Paladino című operájának koncertszerű előadása lesz hallható, Sibyl Dubois-val a címszerepben. A kamarazenét Somlai Petra Schubert-estje képviseli, és ismét lesz tematikus zenetörténeti séta Bősze Ádámmal. Haydn és kortársai zenéjét a zárókoncerten a basszusénekesként is világhírű svájci Stephen McLeod vezényli, az est szólistája pedig Olga Pashenko fortepiano művész lesz majd. A hétvégén ismét a gyerekeké lesz a főszerep a Vasúttörténeti Parkban, ahol a DM Gyermeknap színes programokkal, élményekkel és családi kikapcsolódással várja a látogatókat. A rendezvényen a szórakozás mellett az egészség és a fenntarthatóság is kiemelt figyelmet kap. Tanácsadások, játékos foglalkozások és környezettudatos programok várják az érdeklődőket. A gyerekek óriás legózhatnak, kipróbálhatják a kerékpáros és motoros pályákat is, de közelről megismerhetnek tűzoltóautókat, sőt planetáriumi élményekben is részt vehetnek majd. A nagy színpadon fergeteges koncertek gondoskodnak a hangulatról, fellép többek között a Rutkai Bori Banda, az Apacuka zenekar és a Brand Nyúl is. A mese színpadon bábelőadások, bűvész produkciók és cirkuszi programok szórakoztatják a családokat. Vasárnap egyébként külön vonatok is indulnak a nyugati pályaudvarról. Jó szórakozást kívánunk!
1: Klasszikusok könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt nem járható az Etele út a Fehérvári út felé a Hadak útjánál. Az egyes villamos helyett az Etele út, Fehérvári út és a Kelenföld vasútállomás között pótlóbusz közlekedik. A pótlóbusz terelve jár, az Etele út, Fehérvári út felé nem érinti a Bártfai utca és a Bikás park megállót. Az 58-as autóbusz is módosított útvonalon közlekedik, kihagyja a Bártfai utca megállót a Móricz Zsigmond körtér felé. Baleset történt az Erzsébet hídon Buda felé a buszsávban a Pesti híd fő után. A Tétényi út, Etele út csomópontban nem működnek a jelzőlámpák. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton, a Könyves-Kálmán körúton a Népligetnél mindkét irányban, valamint a 6-os főúton kifelé az M0-ás autóútnál. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a Pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják le. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban Pünkösfürdő történetébe kezdtünk bele, és most folytatódik. Ugye az 1930-as évek környékére kell visszamennünk időben. Dr. Ember Sándor jogtanácsos az, aki ehhez a történethez kötődik, aki egyébként a Magyar Atlétika Klubnak a tagja is volt. Félfüllel hallotta, hogy bizony el fognak adni Békásmegyer közelében a Duna parton néhány telket, ő pedig megvásárolta. Rengeteg régészeti lelet előkerült, illetve pünkösd hétfőn jött a telefon, mert hogy ő erősködött, hogy bizony itt sokat kell fúrni, és jó mélyre kell fúrni, hogy megvan a víz, amelyet ugye egyébként a felesége adott át üzenetként. Így lett Pünkösdfürdő. Innen folytatjuk a történetet.
2: A sikeres fúrások és a gyógyvíz felfedezése után elkezdődött az érdemi munka, alig több mint egy év telt el, és készen is állt a pünkösdfürdői strand. Ne felejtsük el, hogy a terület akkor még nem volt Budapest része, de a közlekedés már akkor is ugyanolyan jó volt, mint ma, hiszen amikor a strandot megnyitották, akkor már a Margit hídtól körülbelül 25 perc alatt hévvel el lehetett jutni Békásmegyerre, és rendszeres autójárat is közlekedett a békásmegyeri hívállomástól a Pünkösdfürdőig.
1: Ki volt a strandnak a tervezője? Az, akire így elsőre gondolunk?
2: Hajós Alfréd volt a magyar delfin, ugye az újkori 1896-os olimpia első magyar bajnoka, aki emellett, hogy olimpiai bajnok volt, kiváló építész is volt, és a strand kialakításán túl további terveket is készített. Ezeknek a látványterve fennmaradt ugyan, de végül nem valósult meg. A strand 1935. július 6-án nyílt meg. Nagyon színes élmény beszámoló van a strand megnyitásán. A Nemzeti Újság másnapi száma Kiszállni Pünkösdfürdő címmel számolt be erről, és hát a lap is hangsúlyozta, hogy a Pünkösd forrás vizéből táplált fürdő vize vetekszik Budapest akármelyik termálfürdőjével, tehát tényleg nagyon jó, kiváló minőségű vizet találtak. A hív vonalán külön vonat is indult az eseményre, ezt is a cikkből tudjuk, és nagyon előkelő közönség látogatta a strand megnyitót.
1: Kik fogadták a vendégeket?
2: A strand bejáratánál Ember Sándor és felesége, a fürdő megálmodói várták a látogatókat, és hogy mennyire más volt akkoriban a hangulat, erről szintén ebből a cikkből találunk egy nagyon pontos leírást. Idézek egy mondatot. A fürdők körül a 831. számú Szent Kristóf cserkész csapat cserkészei álltak díszőrséget. A tábori oltárnál Weissenberger Richard, Békásmegyer plébánosa mondott misét, Zsámboki Pál csillaghegyi plébános és Ráb Alajos káplán segédletével. Tehát volt ennek egy nagyon szép egyházi háttere, és úgymond megáldották és hivatalosan felszentelték, hogy megnyitották ezt a strandot.
1: Mi mindent tudhatunk meg még ebből a cikkből?
2: Ember Sándor ezt a beruházást egy svájci tőke érdekeltség bevonásával tudta megvalósítani, és ennek a befektetésnek az eredményeként lett ez a sikeres fúrás. Egész pontosan 556 méter mélységből percenként 2000 liternyi víztömeget sikerült felhozni. Ez a víz nagyon gazdag volt szénsavas és kénsavas tartalommal, és 25 fokos volt a víz. Tehát ez volt az a víz, amire a fürdőt tudták építeni.
1: Amikor valaki hirtelen ilyen sikeres lesz, akkor azt gondolom, hogy az emberi kapcsolatok megváltoznak egy kicsit körülötte. Ráhatott ez?
2: Igen, ahogy az előbb is mondtam, ez a befektetés egy svájci tőkeérdekeltség bevonásával született meg, ugyanis Ember Sándor egyéb tisztségei mellett a svájci főkonzulátusnak volt a jogtanácsosa, és nyilván ez az emberi kapcsolatrendszer volt az, ami a svájci tőke bevonásához vezetett. Összekötetésének egy másik emléke, egy női aktszobor, Gács György alkotása, a mai napig ott van a strandon, ugyanis Gács repülőtisztként is dolgozott, és innen ismerhette őt Ember Sándor. Tehát tényleg megmozgatta az emberi kapcsolatait ahhoz, hogy ez a fürdő és ennek a díszítése létrejöjjön.
1: Kik voltak még ott a megnyitón?
2: Ott volt maga Hajós Alfréd is, röviden beszámolt az építkezés részleteiről, és arra is kitért, hogy egy új rendszerű öltöző kabin egység jött létre, körülbelül 5000 főnyi közönségre tervezve. Tehát ez már akkor is egy nagyon-nagyon szép szám volt. Emellett jelen volt Franz Kienast, svájci főkonzul is, ő is beszélt, hiszen a fürdő létrejöttéhez fontos volt a svájci tőke bevonása, őt pedig Petneházi Antal államtitkár követte, aki a fürdő jelentőségét méltatta a megnyitón. A beszédeket követően pedig gongütés hallatszott, megdördült a mozsárágyú, és végül a nemzeti zászló felvonása jelezte a fürdő megnyitását.
1: Milyen volt a fogadtatása, illetve utána hogyan működött a pünköst fürdő?
2: A nyitást követően a 30-as években a fürdő továbbfejlődött, új medence, új kabinsorok létesültek, és hát szükség is volt mindenre, hiszen egyre népszerűbbé vált ez a fürdő, és ez így van szerintem a mai napig is. A 2000-es évek elején a nagy felújításon esett át a strand, és hát reméljük, hogy idén is megnyit, és sokak örömére sokan mehetünk a pünköst fürdőbe, pünkös napját követően, úgyhogy használjuk, élvezzük a budapesti fürdőkultúra áldásos hatásait.
1: Köszönöm.
0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: 92.1 véget ért a mai intermezzo, de még mielőtt elbúcsúznék önöktől, fel kell, hogy hívjam a figyelmüket a jövő heti június 1-i tejvilágnapjára. Ezzel kapcsolatos az a meglepő tény, hogy a világ legdrágább sajtja Szerbiából a Zasavica természetvédelmi területről származik. Ez a sajt a púle. Az ára kilónként körülbelül 465 ezer forint. A különleges sajt csak Szerbiában és Montenegróból őshonos balkánszamarak tejéből készül. Ez a szamárfaj egyébként már régóta a kihalás szélén áll. Ezen a természetvédelmi területen jelenleg több mint 200 egyede él. Míg egy tehén akár napi 60 liter tejet is ad, addig egy szamárkanca maximum 0,3 litert, viszont egy kiló szamársajt elkészítéséhez körülbelül 25 liter szamártejre van szükség, ami a sajtárát is megmagyarázza. Külön érdekesség, hogy a púle után a második legdrágább sajt a világon egy Svédországban készített jávor szarvas sajt, a harmadik helyen pedig a 24 karátos aranylapokkal díszített brit White Stilton Gold nevű sajt áll. Hát ezzel búcsúzom, ezzel a hírrel, hogy milyen drága sajtok vannak a világon. Ma délután vendégünk volt Ritling István, a Pirisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészetvezetője, akivel a klímaváltozásról beszélgettünk, a városi erdőkről, új szemléletről, egyáltalán arról, hogy hogyan élnek és működnek Budapest erdei, hiszen a budapesti erdők nem csupán egyszerű kirándulóhelyek. Egyébként érdekesség még, ha ma már annyi érdekességet mondtam a tejről, akkor mondok valamit az erdőkről is, hogy Magyarország területének körülbelül 22%-át borítja erdő. Ezek fele magántulajdonban van, fele pedig állami. Ezzel elköszönök. Köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Puzs Gergő technikusnak. Csak haragodottam, hogy gyorsan elköszönök, még mielőtt nézek egy újabb érdekességet. Holnap reggel a Nyitányban Gaskó Balázs várja önöket. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szereplő egyel, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégén.

0: legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az iráni állami televízió részleteket osztott meg a készülő iráni-amerikai megállapodásról. Eszerint Irán egy hónapon belül a háború előtti szintre állítaná vissza a kereskedelmi hajóforgalmat a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok pedig kivonná katonai erőit Irán térségéből és feloldaná a tengeri blokkádot. A megállapodás nem vonatkozik a katonai hajókra. Irán Ománnal együttműködve irányítaná a szoroson átmenő hajóforgalmat, amennyiben 60 napon belül megszületik egy végleges megállapodás, azt az ENSZ biztonsági tanácsa kötelező erejű határozatban hagyhatja jóvá. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Majzik Nándor felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári hónapokban főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. A jelentkezőket szükség esetén jogsegélyszolgálat is segíti. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Autóhajtott gyerekek közé egy Észak-Rajna vesztfáliai településen. A balesetben két 12 éves fiú meghalt, egy harmadik fiatal pedig könnyebben megsérült. A német hatóságok tájékoztatása szerint a 47 éves nő elvesztette irányítását járműve felett, letért az útról és a kerékpározó fiataloknak hajtott, akik épp iskolába tartottak. A kocsi nekicsapódott három parkolóautónak. A sofőr is súlyos sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit még vizsgálják. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással, és súlyos betegségek kockázatát is jelentősen növeli. Erre hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. A szakemberek az egyéni felelősség mellett a megelőzésre és az egészségnevelésre hívják fel a figyelmet. Az óbudai autóbusz garázsban rendez nyílt napot a BKV szombaton a gyermeknaphoz kapcsolódva. A látogatók bepillantást nyerhetnek a fővárosi autóbusz közlekedés kulisszái mögé, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A rendezvény egyik leglátványosabb eleme a járműkiállítás lesz, ahol több legendás és ikonikus járművet is felvonultatnak. A helyszín a Bécsi út-Vörösvári út végállomásról a K1 jelzésű Ikarusz 280-as nosztalgia járattal is megközelíthető. Csütörtökön ismét derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Sokfelé megélénkül néhol meg is erősödik a szél. Éjszaka 10-18, napközben 22-27 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Feneketlen tó közel 1 hektár felszínű, hosszúkás alakú kis tó a Kosztolányi Dezső tér közelében. Átlagban 4 méteres, de a legmélyebb helyén 5,4 méteres víztömeg egy régi agyagfejű mélyedését tölti ki. A Gellért-hegy szélárnyékában fekszik, csendes vizében a hőmérséklettől függően kialakul a mély tavakra jellemző úgynevezett termikus ugróréteg. A tó vízutánpótlása a Kiscelli agyag felszínén összegyűlő talajvízből származik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rózsadomb és a Kisvábhegy közötti völgyben húzódó térséget, az ördögárok árterületét Buda lakossága kaszálóként használta egészen a török hódoltságig. Buda visszavétele után azonban a katonaság tulajdonába került, így az egymást váltó városparancsnokoknak hajtott hasznot. A végül városi tulajdonba került területet zöldségtermelő kertészeknek adták ki haszonbérletre. A területet 1785. július 25-én közkertté nyilvánította a helytartó tanács. A kerttelepítés 1787-ben kezdődött. Az akkor divatos francia kertek mintájára a budakeszi és a dunabogdányi erdőkből 3000 fát vásároltak, amelyeket itt ültettek el. Az 1787-re elkészülő park a pest-budai lakosság számára létesített közparkok sorában az első volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Dőljön a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból. Nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en Szerémi Nórával és Gaskó Balázs.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kékgolyó utca egy régi fogadóról kapta nevét. A Kékgolyó vendéglőt a 18. században nyitották meg, és majdnem 200 évig a város része volt. Az épület falába egy kék színű gömböt építettek. Amikor a házat elbontották, a golyót meghagyták és talapzatot készítettek neki. Az ikonikus vendéglő furcsa emlékműve a mai napig látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Amikor a II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok felrobbantották a Duna hídjait, a Lánchíd is a folyóba omlott. Helyette egy kicsit odébb, egy ideglenes, más néven félállandó híd létesült, hogy összekösse a Kossuth és Batthyány teret. Ez volt a Kossuth híd, amely 1946-tól 10 éven át szolgálta a várost. Helyét a Batthyány téren emléktábla jelzi.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony időre számíthatunk, még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az iráni állami televízió részleteket osztott meg a készülő iráni-amerikai megállapodásról. Eszerint Irán egy hónapon belül a háború előtti szintre állítaná vissza a kereskedelmi hajóforgalmat a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok pedig kivonná katonai erőit Irán

0: Hívta fel a figyelmet a diák ész főtitkára. Majzik Nándor felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári hónapokban főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. A jelentkezőket szükség esetén jogsegélyszolgálat is segíti. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Autóhajtott gyerekek közé egy Észak-Rajna vesztfáliai településen. A balesetben két 12 éves fiú meghalt, egy harmadik fiatal pedig könnyebben megsérült. A német hatóságok tájékoztatása szerint a 47 éves nő elvesztette irányítását járműve felett, letért az útról és a kerékpározó fiataloknak hajtott, akik épp iskolába tartottak. A kocsi neki csapódott három parkolóautónak. A sofőr is súlyos sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit még vizsgálják. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással, és súlyos betegségek kockázatát is jelentősen növeli. Erre hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. A szakemberek az egyéni felelősség mellett a megelőzésre és az egészségnevelésre hívják fel a figyelmet. Az óbudai autóbusz garázsban rendez nyílt napot a BKV szombaton a gyermeknaphoz kapcsolódva. A látogatók bepillantást nyerhetnek a fővárosi autóbusz közlekedés kulisszái mögé, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A rendezvény egyik leglátványosabb eleme a járműkiállítás lesz, ahol több legendás és ikonikus járművet is felvonultatnak. A helyszín a Bécsi út-Vörösvári út végállomásról a K1 jelzésű Ikarusz 280-as nosztalgia járattal is megközelíthető. Csütörtökön ismét derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Sokfelé megélénkül néhol meg is erősödik a szél. Éjszaka 10-18, napközben 22-27 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament kéményei szabad szemmel tulajdonképpen láthatatlanok. Az országház építésze, Steindl Imre nem szerette volna elcsúfítani az épületet, ezért a fűtés hőjét és füstjét nem a tetőn keresztül vezette ki. Steindl a környező bérpaloták udvarára épített kéményeket, így a Falk-Miksa utcában és a Balassi utca 1-5 szám alatt is található néhány kivezető. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Glóriett kút Budapest egyik legkülönösebb építészeti emléke. Ybl Miklós tervei alapján készült, és eredetileg a Hősök tere helyén állt. Itt tört ugyanis felszínre az a 74 fokos gyógyvizet adó forrás, amelyet Zsigmond Vilmos bányamérnök fedezett fel 1877-ben. A kutat a millenniumi építkezések során elbontották, és a mai Széchenyi hegyre helyezték át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Boráros tér helyén a 18. század előtt Szentfalva község terült el. Lakosai leginkább jobbágyok, királyi hivatalnokok és egyéb udvari népek voltak. A területet később Fatérnek hívták, majd 1875-ben kapta az új nevét Boráros Jánosról. Pest városi főbírája a város szépítést is szem előtt tartotta. 1804-ben ő nyitotta meg a Városligetet. Vagyonát teljes egészében jóléti alapítványokra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bécsi kaputér a Budai Várnegyedben található. A Bécsi kaput a középkorban szombatkapunak is hívták, mivel szombati vásárokat rendeztek a belső falainak előterében. A kapuról sokáig mindenféle fegyverek lógtak le, amikről a néphagyomány úgy tartotta, hogy Toldi Miklós fegyverei, ezek azonban nyom nélkül eltűntek. A kaput 1896-ban lebontották, de Buda felszabadulásának 250 éves jubileumára elkészült a jelenleg is álló várkapu, melynek inkább szimbolikus jelentősége van. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően
0: fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu

0: Dönt el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának, alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Komoly visszásságokra bukkantak a nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során, közölte a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László azt mondta, Szijjártó Péter minisztersége idején sportklubok, haverok, másod-harmadvonalbeli politikusok és azok családtagjai, de még külföldi személyek is kaptak ok nélkül diplomata útlevelet. Orbán Anita külügyminiszter 943 nem alanyi jogon járó úti okmány visszavonása. Javasolja. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Újabb földrengés rázta meg délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrában és környékén is érezni lehetett. Erősségéről eltérő adatok jelentek meg. Egyes jelentések 4,1-es rengésről számoltak be, míg az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ automatikus adatai szerint a rengés 3-as erősségű volt. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok, éjszakánként pedig 20 fok körüli érték várható. Több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli hőmérsékleteket mértek. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt. Csütörtökön ismét derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. Napközben 22-27 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kossuth híd a II. Világháborúban felrobbantott budapesti Dunahidak pótlására felépített félállandó híd volt, ami a Kossuth és Batthyány terek között állt 1946 és 1960 között. Mivel a háború után a fővárosban nem maradt épp híd, a közlekedést kishajókkal és pontonhidakkal próbálták megoldani, de a téli jégzajlás miatt ezek alkalmatlanok voltak a folyamatos működésre. Az első állandóan használható átkelő a Kossuth híd volt. A Mistét Endre és Hilwerk Elek tervezte 9 nyílású építmény rekordgyorsasággal mindössze 7 hónap alatt készült el, így az újrakezdés szimbólumává vált. 1946. augusztus 20-áig, a Szabadsághíd megnyitásáig egyben ez volt az egyetlen állandó hídja a városnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház titkos légkondicionálója a Falkmiksa utca 10-ben található. A lakóház udvarában egy hatalmas, kéményre emlékeztető téglaépítmény áll. Ebbe a téglakürtőbe a Dunából származó jégtömböket lehetett helyezni, a légáramlás pedig a hideg levegőt a parlament épületébe juttatta. A kémény hollétét sokáig titkolták, nehogy támadás éri az Országházban dolgozó politikusokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd átadásáig Buda és Pest között egy hajóhíd szolgálta az átkelőket, ami történelmi események tanúja is volt. 1848. szeptember 25-én a császár Magyarország katonai parancsnokává és ideglenes nádorává nevezte ki Lamberg Ferenc Fülöp grófot. A tisztviselő szeptember 28-án érkezett meg a fővárosba. A magyar országgyűlés azonban érvénytelennek nyilvánította kinevezését. A férfi katonai kíséret nélkül kezdte keresni Batthyány Lajos miniszterelnököt, hogy ellenjegyeztesse vele az iratot. A feldühödött tömeg azonban felismerte őt a Pest-Budai hajóhídon, és egy ismeretlen tettes egy kis szúrással meggyilkolta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyed egyik legforgalmasabb pontja a Dísztér. A területet a középkorban Szent György térnek nevezték. A 18. század közepén már Parade Plac volt a neve. A tér déli részén tartották a katonai felvonulásokat, a palotaőrség parádéit. Többnyire ide érkeznek az autóbuszos turistacsoportok is, itt kezdik városnéző sétájukat a polgárvárosba vagy a palota irányába. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább melegszik az idő. Az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezné az iráni konfliktust. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást. Tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzati illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi

0: be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt. Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok lesz, a következő napokban tovább melegszik az idő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest legkeskenyebb háza mindössze 6 méter és 20 centiméter széles. Az épület az Erzsébet híd közelében a Duna-Budai partján áll. 1896-ban, épp a millennium idején, Venyrép Fülöp és Spiegel Frigyes építészek tervezték az Amszterdamhoz hasonló Hamza városok házainak mintájára. A kecses épületnek több híres tulajdonosa is lakója volt. Itt élt gróf Leiningen Westerburg Armin, az aradi vértanúk egyikének gyermeke, és itt bérelt műtermet Mátrai Vilmos festőművész is, aki a mintarajziskola és rajztanárképző tanáraként számos nagy hatású művészmestere volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A befalazott menyasszony szobra a Budapesti Tököli út és a Stefánia utca sarkán álló ház befalazott erkélyén található. A szobor egy fiatal nőt ábrázol, aki az erkély korlátra támaszkodik. A legenda szerint a házban egy fiatal házas pár lakott. A fiatal feleség az erkélyen állva várta férjét akkor is, amikor a spanyol nátha járvány idején megbetegedett. Az utolsó lehelletéig állt a korlátra támaszkodva. Férje pár nappal a halála után érkezett meg a frontról, a szobrot pedig fájdalmában rendelte halott kedves emlékére. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Molnár sziget Csepel és Soroksár között fekszik, és az itt létesített hajómalmokról kapta a nevét. A Zátony szigeten valamikor legelők voltak, aztán rost termesztettek itt, ezt őrölték liszté, és az abból készült kenyeret árosították Budapesten a soroksári svábok. A nyaraló övezetnek számító szigetre hétvégén gyakran látogatnak kirándulók, kerékpárosok, evezősök, akik a városhoz közel keresnek pihenést és kikapcsolódást.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Capriccio, a Papagéno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en. Minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával és Zsoldos Dáviddal. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább melegszik az idő. Az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezné az iráni konfliktust. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást, tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kitervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik

0: mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A települési önkormányzatok országos szövetsége eközben átgondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt. Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok lesz, a következő napokban tovább melegszik az idő.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M7-es autópálya budapesti bevezető szakaszát sokan ma is Osztyapenkónak nevezik. A terület egy szovjet századostól, Ilja Osztyapenkóról kapta a nevét. Osztyapenkót 1944-ben azzal a feladattal bízták meg, hogy juttasson el egy ultimátumot a Budapestet megszálló német hadsereg vezetéséhez. A németek azonban azt a parancsot kapták, hogy a várost az utolsó csepp vérig tartani kell. Osztyapenkó visszafelé tartott a küldetésből, amikor állítólag német mesterlövészek agyonlőtték. 1950-ben hősi emlékművet állítottak számára a területen. Ezt csak 1991-ben bontották el. Ma a közeli Memento Parkban látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább melegszik az idő. Az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezné az iráni konfliktust. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodás tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a Hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is ég várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A hármas határhegy legmagasabb pontján 495 méteren található kétszintes Guckler Károly kilátó 2016 óta várja a kirándulókat. Tetejéről Budapest szinte teljes körpanorámáját megcsodálhatjuk. A kilátó helyén korábban légvédelmi lőállás volt, alaprajza szabályos 8-szög, vasbeton kilátó szintje 4 méter magasságban helyezkedik el. Bonyolult faszerkezete 40 köbméter fenyőgerenda és acélszerelék felhasználásával készült. A névadónak, Guckler Károly fővárosi erdőmesternek köszönhető elsősorban, hogy az 1900-as évek elejére a lakosság tűzifa igénye miatt letarolt kopár budai hegyeket ismét erdő borítja.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítást Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A rendszerváltást követően az utolsó szovjet katona 1991. júniusában hagyta el Magyarországot. Az első évfordulóra 1992. júniusában a budapesti búcsú rendezvénysorozat keretében a Gellért-hegyi Szabadságszobor 4 napra fehér lepelburkolatot kapott, és a szabadság lelkeként lebegett a város felett. Egy évvel később megjelent a talapzaton ma is olvasható felirat, amely immár mindenki előtt tiszteleg, aki életét áldozta Magyarország függetlenségéért, szabadságáért és boldogulásáért. Így vált a felszabadulás emlékmű a szabadság szimbólumává.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni víz alatti múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason de Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason de Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd építését félbeszakította a szabadságharc, melyben a félkész építmény is megsérült. A befejezés után 1849. november 20-án Hajnaú császári főparancsnok adta át Buda és Pest polgárainak az átkelőt, ami a később összecsatolt városok egyik legfontosabb közlekedési csomópontja lett. Nem meglepő, hogy a tervező William Tierney Clark és a kivitelezést felügyelő Clark Ádám később számos elismerésben és prémiumban részesültek munkájukért. Az építményt csak az 1914-15-ös felújítása után nevezték Széchenyi Lánchídnak, ami már egy teljesen átépített és megerősített híd volt. Ez azonban a II. Világháborúban nagyrészt elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább melegszik az idő. Az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezné az iráni konfliktust. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást, tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a Hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt. Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok lesz, a következő napokban tovább melegszik az idő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Mátyás építette a róla elnevezett templom máig legjellegzetesebb részét, a délnyugati harangtornyot, a hazai gótikus építészet egyik legnagyszerűbb alkotását, amely a rajta elhelyezett címer felirata szerint 1470-re készült el. A török uralom idején a müezzinek naponta ötször mentek fel a toronyba. A harangtorony ma is őrzi eredeti formáját, jól lehet a 19. század végén a milleniumi átépítések során a teljes kőanyagot kicserélték. Kőcsip kis sisakját Sulek Frigyes álmodta meg. A torony 1894-es rekonstrukciója óta csak a kiváltságosok számára volt bejárható. Zárt erkélyes termében 1911-ig tüzérség működött. A nagy közönség számára 2015-ben egy felújítás keretében nyitották meg a Mátyás templom harangtornyát, amely szervezett túrák keretében azóta látogatható. Magassága 78 méter, a kilátó teraszra 197 lépcső megmászása után jutunk fel, ahonnan a város csodás panorámája tárul elénk.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház Kossuth Lajos téri főhomlokzatának erőteljesen kiugró középrésze a delegációs termet és díszlépcsőházat foglalja magába. A közös ülésterem a kupolaterem. A tér felől széles lépcső vezet a főbejárathoz, melyet jobbról-balról egy kőoroszlán őriz. A háromnyílású kapu a kupolacsarnokba torkolló díszlépcsőházba vezet. A széles lépcsőház barokk térhatású, a boltozat tükreit Locz Károly festette. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres Viasz Múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtis-től tanulta el a viasz szobrászkodást, legelső saját készítésű figurája Walter volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített. Halála előtt a szobrász viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább melegszik az idő. Az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezné az iráni konfliktust. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást, tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt. Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok lesz. A következő napokban tovább melegszik az idő.
0: Az MTI híreit hallották.